ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutira akar menni egy sportesemény betétdalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betétdalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy év, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűri tagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai slágra Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex Kenji, Sam Fed, Loi a kezdésben, pedig Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használ a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten. Viszont ha minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok. Azért szerintem ebben megegyezhetünk. Alex Kenji Bamboli, ez pedig a nyár egyik legnagyobb sláger, amit indítok. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobbnál jobb dalokat, ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely picivel négy előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés, pár percen belül, Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, a következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
4: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J-Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle, az igazi mai slágerek között J-Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

sláger megy, a legmenőbb bulikba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu-n már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam. A Swiss Disco-n Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Közel 1 milliárd forint támogatás érkezik a nógrádi falvakba. Elfogták a Vanyarci sorozattól vajokat. Jó reggelt kívánok, Lakatos Kati vagyok. Hozom a részleteket. A Magyar Falu program két idei pályázatának eredményeit is kihirdették a napokban, mely alapján Nógrád vármegye falvaiba összesen több mint 930 millió forint támogatás fog érkezni. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, illetve önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzésekre Nógrád vármegyéből 24 település pályázott sikeresen, melyeken összesen bő 442 millió forint támogatást nyertek el. A települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése című pályázaton 19 nógrádi település szerepelt sikeresen, összesen 490 millió forintnyi forráshoz jutottak. Ebből az összegből utak, járdák és vízelvezető rendszerek fognak megújulni. Az ország több vármegyéjében, köztük Nógrádban is szüneteltetik az országos jégkármérséklő rendszer, azaz jéger működését, közölte múlt csütörtökön az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Felmerült ugyanis a kérdés, hogy lehet-e összefüggés a csapadékhiány és a rendszer között. A tárca emiatt úgy döntött, kikéri a gazdák véleményét. Egy reprezentatív felmérés elvégzésére kérte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. A megkérdezett gazdák 66,1%-a a jéger működésének szüneteltetését támogatja. Szűkebb régiónkban a megkérdezettek bő 60%-a támogatja a rendszer leállítását. Azokban a megyékben, ahol a többség a jéger működtetését támogatja, a rendszer tovább működik, ahol pedig a szüneteltetés mellett döntöttek, ott nem indítják el a generátorokat, hangsúlyozta a minisztérium. Őrizetbe vettek a pásztói rendőrök két férfit, akik az elmúlt hónapokban több helyről is loptak Vanyarcon. Múlt kedden egy vanyarci családi házba törtek be. A pásztói rendőrkapitányság munkatársai rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd előállították őket. A többszörösen büntetett előéletű idősebb férfit további három lopással gyanúsítják, valamint terhére rónak egy sziráki testi sértést is. A 18 éves gyanúsított ellen jelenleg is eljárások folynak, közel fél tucat bűncselekmény, többségében lopások miatt. Túlnyomóan napos lesz az ég ma Nógrád vármegyében, csapadék nem várható, a maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is verőfényes napsütésben lehet részünk, szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. A hajnali órákban 12-15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, később 30-31 fok várható. Hétfőn is jellemzően napos időben lehet részünk, esőre akkor sincs kilátás. Reggelre 14-16 fokig hűlhet a levegő, délután 33-34 fokot olvashatunk le a hőmérőről.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerek.

0: physical. Keep it subliminal. Show me what you want.
1: Ez a Rádió 1.

0: igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig na rá, hogy hozom megállás nélkül, most Regál Lilit, a Rádió 1 DJ-t választottam, a legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a Rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövét elején ilyen kellemes 31-32 fok. Hm? Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc, a FIFA VB betétdala, Shakira és a Die Die a rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: 5000 forintért rabolt ki három fiatal egy idős férfit Salgótarjánban. Több mint 500 nógrádi településen van szükség másodfokú vízkorlátozásra. Hozom a részleteket. Egy napon belül elfogták a rendőrök azt a három fiatalt, akik kiraboltak egy idős férfit Salgótarjánban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy figyelmes vagyonőr múlt péntek délután tett bejelentést a rendőrségre, miszerint a vásárcsarnok biztonsági kameráinak visszanézése során talált egy felvételt, amin az látszik, hogy kicsivel éjfél után a csarnok előtti padoknál három fiatal bántalmaz egy idős férfit, megütik, földre rántják és elveszik a táskáját. A salgótarjáni nyomozók adatgyűjtésének eredményeként a kórházban megtalálták a 75 éves salgótarjáni férfit, akit a felvétel tanúsága szerint bántalmaztak és kiraboltak, amelynek következtében súlyos koponyacsonttöréssel szállították kórházba. Az ügy felderítésére és az elkövetők elfogására létrehozott nyomozó csoport rövid időn belül azonosította a súlyos bűncselekmény tetteseit. Közöttük ketten még gyermekkorúak, egyikük pedig már felnőtt. A hatóság tagjai a 19 éves lányt, valamint a 13 és 19 éves fiút még aznap este elfogták és előállították. Mindhármukat csoportosan elkövetett rablásbüntette elkövetése miatt hallgatták ki. A 19 éves gyanúsítottnak emellett súlyos testi sértés miatt is felelnie kell. Őt a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az ország minden településén legalább első fokú vízkorlátozás vált szükségessé, közölte a múlt hétvégén a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A védelmi munkacsoport a hétvégén megállapította továbbá, hogy az ország 113 településén kettes fokú vízkorlátozás elrendelésére van szükség. Ez Nógrád vármegyén belül több mint 500, a vármegye nyugati felén található települést érint. Második fokozatú vízkorlátozás életbe lépésekor a nagyobb, napi 10 köbméternél több vizet fogyasztó gazdálkodó szervezeteknek legalább 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztásukat, ez alól csak az élelmiszeripar jelent kivételt. Sport. Bronzérmet szerzett a Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság országos döntőjében a salgótarjáni strandépítők BHC férfi csapata. Múlt hétvégén Agárdon a csoportkört a második helyen zárták. A tarjáni kézisek végül a Győri Eto Uni FKC gárdájával játszottak a bronzéremért, melyet egy 2-0-ás győzelemmel sikerült megszerezniük. Közlekedés. Kiterjesztették a teljes útlezárást a salgótarjáni Rákóczi úton, így már nem a Meredek, hanem a Pap-Berek utcáig van érvényben a korlátozás, közölte az önkormányzat. A Szerpentin út rendőrség és tűzoltóság fölötti szakaszán kétirányú forgalmi rend lépett életbe, emiatt az útszakasz mindkét oldalán tilos parkolni. A megyeháza mellé áthelyezett ideiglenes buszmegálló a Szerpentin út Pap-Berek úti kereszteződéséhez került át. További információ a salgótarján.hu weboldalon érhető el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Itt a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arra, hogy sok lesz a duma.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell is most. Alex Kenji és a Bambolé jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk. Valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Cream Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange Lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bambolé itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Közel 1 milliárd forint támogatás érkezik a nógrádi falvakba. Elfogták a Vanyarci sorozattól vajokat. Jó reggelt kívánok, Lakatos Kati vagyok. Hozom a részleteket. A Magyar Falu program két idei pályázatának eredményeit is kihirdették a napokban, mely alapján Nógrád vármegye falvaiba összesen több mint 930 millió forint támogatás fog érkezni. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, illetve önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzésekre Nógrád vármegyéből 24 település pályázott sikeresen, melyeken összesen bő 442 millió forint támogatást nyertek el. A települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése című pályázaton 19 nógrádi település szerepelt sikeresen, összesen 490 millió forintnyi forráshoz jutottak. Ebből az összegből utak, járdák és vízelvezető rendszerek fognak megújulni. Az ország több vármegyéjében, köztük Nógrádban is szüneteltetik az országos jégkármérséklő rendszer, azaz Jéger működését, közölte múlt csütörtökön az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Felmerült ugyanis a kérdés, hogy lehet-e összefüggés a csapadékhiány és a rendszer között. A tárca emiatt úgy döntött, kikéri a gazdák véleményét. Egy reprezentatív felmérés elvégzésére kérte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. A megkérdezett gazdák 66,1%-a a Jéger működésének szüneteltetését támogatja. Szűkebb régiónkban a megkérdezettek bő 60%-a támogatja a rendszer leállítását. Azokban a megyékben, ahol a többség a Jéger működtetését támogatja, a rendszer tovább működik. Ahol pedig a szüneteltetés mellett döntöttek, ott nem indítják el a generátorokat, hangsúlyozta a minisztérium. Őrizetbe vettek a pásztói rendőrök két férfit, akik az elmúlt hónapokban több helyről is loptak Vanyarcon. Múlt kedden egy vanyarci családi házba törtek be. A pásztói rendőrkapitányság munkatársai rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd előállították őket. A többszörösen büntetett előéletű idősebb férfit további három lopással gyanúsítják, valamint terhére rónak egy sziráki testi sértést is. A 18 éves gyanúsított ellen jelenleg is eljárások folynak, közel fél tucat bűncselekmény, többségében lopások miatt. Túlnyomóan napos lesz az ég ma Nógrád vármegyében, csapadék nem várható, a maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is verőfényes napsütésben lehet részünk, szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. A hajnali órákban 12-15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, később 30-31 fok várható. Hétfőn is jellemzően napos időben lehet részünk, esőre akkor sincs kilátás. Reggelre 14-16 fokig hűlhet a levegő, délután 33-34 fokot olvashatunk le a hőmérőről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most rádió egy DJ, Regál Lilia fogyadásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a live mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a rádió egyen, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Sam Feld jön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának. Kanadába utazott, és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást. És szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell ledolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak. Elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Philly, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza bele a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Artpikniket rendeznek szombaton Cereden. Ezüstérmet szerzett a tájfutó egyetemi VB-n a salgótarjáni Mag Viktória. Jönnek a részletek. Artpikniket rendeznek augusztus 8-án, szombaton az idén 31 éves Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelepen. Fürjesi Csaba, az Art Colony Cered művészeti vezetője az MTI-nek elmondta, hogy az Art Complexben délelőtt 10:30-kor lesz kapunyítás, a Galéria 23-ban pedig 11 órakor nyitják meg a V4-es nemzetközi képzőművészeti kiállítást. A templomban kora délután mutatják be a Nemzetközi Szobrász Szimpózium résztvevőinek kiállítását. A művésztelepen 15 órakor Petrovics Ferenc, Szeret polgármestere és Fürjesi Csaba nyitja meg az Artpikniket. A kis színpadon délután az Ad Hoc Quartet lép fel. A Röngszínház színpadán a Latte Mafiato Salon Jazz Band mutatkozik be az Esti Házastársas című színházi előadás előtt. Feljelentést tett az Integritás Hatóság 3 Nógrád vármegyei halastóberuházás kapcsán, vette észre a 24.hu. Az összesen mintegy 450 millió forint visszanemtérítendő támogatásból megvalósult projektekről esettanulmányt készített a hatóság. Ebben azt írták, kiderült, hogy a kedvezményezett 2016 és 2023 között nem rendelkezett hallgazdálkodási joggal és engedéllyel. Ennek ellenére halértékesítési számlákkal igazolta a támogathatóságot. 11 esetben a beszállítók függetlensége nem volt igazolható a kedvezményezettől, ezekben az ügyekben összesen nagyjából 623 millió forint értékű számlát állítottak ki, és mintegy 311 millió forint támogatás kapcsolódott hozzájuk. A vizsgálat eredménye alapján az Integritás Hatóság szabálytalansági eljárás lefolytatását kezdeményezte, valamint feljelentést tett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása elkövetésének gyanúja miatt. Sport. Ezüstérmet szerzett a magyar váltóval az egyetemi világbajnokságon a salgótarjáni tájfutó Mag Viktória. Portugáliában, Villarreal városában, sprintváltóban két magyar négyes is rajthoz állt. Mag Viktória az egyes számú váltóban szerepelt Korán Anikóval, Nagy Péterrel és Bújdosó Zoltánnal közösen. Mag Viktória, aki korábban a salgótarjáni Dornyai esében nevelkedett, ma pedig az SBTC-t erősíti, egyéniben is szépen helytált. Középtávon a 10. helyen, míg sprintben a 15. helyen végzett. Túlnyomóan napos lesz az ég ma Nógrád vármegyében, csapadék nem várható, a maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is verőfényes napsütésben lehet részünk, szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. A hajnali órákban 12-15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, később 30-31 fok várható. Hétfőn is jellemzően napos időben lehet részünk, esőre akkor sincs kilátás. Reggelre 14-16 fokig hűlhet a levegő, délután 33-34 fokot olvashatunk le a hőmérőről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége is, nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Ők pedig a Maroon 5 KDB-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Szíre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Swiss Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Feldel, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, sőt nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lolitól a Get Lucky, a hírek után ez jön.
1: Tartalmazott. 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: 5000 forintért rabolt ki három fiatal egy idős férfit Salgótarjánban. Több mint 500 nógrádi településen van szükség másodfokú vízkorlátozásra. Hozom a részleteket. Egy napon belül elfogták a rendőrök azt a három fiatalt, akik kiraboltak egy idős férfit Salgótarjánban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy figyelmes vagyonőr múlt péntek délután tett bejelentést a rendőrségre, miszerint a vásárcsarnok biztonsági kameráinak visszanézése során talált egy felvételt, amin az látszik, hogy kicsivel éjfél után a csarnok előtti padoknál három fiatal bántalmaz egy idős férfit, megütik, földre rántják és elveszik a táskáját. A salgótarjáni nyomozók adatgyűjtésének eredményeként a kórházban megtalálták a 75 éves salgótarjáni férfit, akit a felvétel tanúsága szerint bántalmaztak és kiraboltak, amelynek következtében súlyos koponyacsont töréssel szállították kórházba. Az ügy felderítésére és az elkövetők elfogására létrehozott nyomozó csoport rövid időn belül azonosította a súlyos bűncselekmény tetteseit. Közöttük ketten még gyermekkorúak, egyikük pedig már felnőtt. A hatóság tagjai a 19 éves lányt, valamint a 13 és 19 éves fiút még aznap este elfogták és előállították. Mindhármukat csoportosan elkövetett rablásbüntette elkövetése miatt hallgatták ki. A 19 éves gyanúsítottnak emellett súlyos testi sértés miatt is felelnie kell. Őt a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az ország minden településén legalább első fokú vízkorlátozás vált szükségessé, közölte a múlt hétvégén a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A védelmi munkacsoport a hétvégén megállapította továbbá, hogy az ország 113 településén kettes fokú vízkorlátozás elrendelésére van szükség. Ez Nógrád vármegyén belül több mint 500, a vármegye nyugati felén található települést érint. Második fokozatú vízkorlátozás életbe lépésekor a nagyobb, napi 10 köbméternél több vizet fogyasztó gazdálkodó szervezeteknek legalább 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztásukat. Ez alól csak az élelmiszeripar jelent kivételt. Sport. Bronzérmet szerzett a Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság országos döntőjében a Salgótarjáni Strandépítők BHC férfi csapata. Múlt hétvégén Agárdon a csoportkört a második helyen zárták. A tarjáni kézisek végül a Győri Eto Uni FKC gárdájával játszottak a bronzéremért, melyet egy 2-0-ás győzelemmel sikerült megszerezniük. Közlekedés. Kiterjesztették a teljes útlezárást a Salgótarjáni Rákóczi úton, így már nem a Meredek, hanem a Pap-Berek utcáig van érvényben a korlátozás, közölte az önkormányzat. A Szerpentin út rendőrség és tűzoltóság fölötti szakaszán kétirányú forgalmi rend lépett életbe, emiatt az útszakasz mindkét oldalán tilos parkolni. A megyeháza mellé áthelyezett ideiglenes buszmegálló a Szerpentin út Pap-Berek úti kereszteződéséhez került át. További információ a salgótarjan.hu weboldalon érhető el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

0: Azok rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, és ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran, Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Közel 1 milliárd forint támogatás érkezik a nógrádi falvakba. Elfogták a Vanyarci sorozattól vajokat. Jó reggelt kívánok, Lakatos Kati vagyok. Hozom a részleteket. A Magyar Falu program két idei pályázatának eredményeit is kihirdették a napokban, mely alapján Nógrád vármegye falvaiba összesen több mint 930 millió forint támogatás fog érkezni. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, illetve önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzésekre Nógrád vármegyéből 24 település pályázott sikeresen, melyeken összesen bő 442 millió forint támogatást nyertek el. A települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése című pályázaton 19 nógrádi település szerepelt sikeresen, összesen 490 millió forintnyi forráshoz jutottak. Ebből az összegből utak, járdák és vízelvezető rendszerek fognak megújulni. Az ország több vármegyéjében, köztük Nógrádban is szüneteltetik az országos jégkármérséklő rendszer, azaz jéger működését, közölte múlt csütörtökön az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Felmerült ugyanis a kérdés, hogy lehet-e összefüggés a csapadékhiány és a rendszer között. A tárca emiatt úgy döntött, kikéri a gazdák véleményét. Egy reprezentatív felmérés elvégzésére kérte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. A megkérdezett gazdák 66,1%-a a jéger működésének szüneteltetését támogatja. Szűkebb régiónkban a megkérdezettek bő 60%-a támogatja a rendszer leállítását. Azokban a megyékben, ahol a többség a jéger működtetését támogatja, a rendszer tovább működik. Ahol pedig a szüneteltetés mellett döntöttek, ott nem indítják el a generátorokat, hangsúlyozta a minisztérium. Őrizetbe vettek a pásztói rendőrök két férfit, akik az elmúlt hónapokban több helyről is loptak Vanyarcon. Múlt kedden egy vanyarci családi házba törtek be. A pásztói rendőrkapitányság munkatársai rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd előállították őket. A többszörösen büntetett előéletű idősebb férfit további három lopással gyanúsítják, valamint terhére rónak egy sziráki testi sértést is. A 18 éves gyanúsított ellen jelenleg is eljárások folynak, közel fél tucat bűncselekmény, többségében lopások miatt. Túlnyomóan napos lesz az ég ma Nógrád vármegyében, csapadék nem várható, a maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is verőfényes napsütésben lehet részünk, szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. A hajnali órákban 12-15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, később 30-31 fok várható. Hétfőn is jellemzően napos időben lehet részünk, esőre akkor sincs kilátás. Reggelre 14-16 fokig hűlhet a levegő, délután 33-34 fokot olvashatunk le a hőmérőről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek, csináljuk!
5: Én azt mondom, csináljuk!
4: Nézzük meg! Csak ez egy halott rovat.
5: De, hogy... Szeretjük a halott rovatokat.
4: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó emlékek és jó emlékek. Ja, valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak, bár semmi izgi nincs, igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
5: Nagyon furcsa.
4: Sokkal több, kellemetlen, és szekunder szégyen
6: érzed. A minden hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
7: Jó, Laci, le vagyunk tiltva.
5: Gyere vissza.
4: Az ön által hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
7: Azért nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben tartani.
4: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, ám inkább kudaszba fulladt rovatot, továbbra is kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
5: Jó, ki hív?
4: Kit hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
5: Mit csinál?
4: Dél Dénesnek hívják, és gyászol.
1: Akkor miért zavarjuk?
8: Halló, tessék!
4: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Zavarhatunk egy pillanatra?
8: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
4: De ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
8: Tibor.
4: Tibor, szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk, élőadásban vagy, három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar?
8: Hát ugye nem szeretnék ebben részt venni, köszönöm szépen a hívásodokat.
4: Köszönjük szépen,
7: Tibor. Köszönjük, boldog karácsony, szia!
1: Hello, hello!
7: Na, de legalább fölvette, legalább
4: alakul
7: beszélt.
4: Alakul a magyar.
7: Nem, rossz, én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
1: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
4: Igen.
1: És kire fog szavazni?
4: A Republikon Intézetből telefonálok, ön a bizonytalan szavazók közé tartozik, hagyj üzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasi tip bejött. Oké, okay, csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony ciripelő hang. Tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
9: Hello, tessék.
4: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdj csokolom.
9: Jó reggelt, tessék.
4: Kezdj csokolom, mi egy élőadásból telefonunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
9: Én Magdi vagyok.
4: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavaratjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
9: Hát, hogyha muszáj.
4: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor a muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Supán ezután érdeklődünk.
9: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
4: Jú, igen. Ez egy nagyon cuki dolog, milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
9: Hát egy kis fehér kutya, igen.
7: Csak fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
9: Hát, azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném.
4: Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó.
9: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
4: Hogy hát legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
9: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
4: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait halljuk, hogy ott van is. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot kívánok!
1: Mikor mennek a kutyáért?
8: Még ma.
4: Majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
8: A kutya nem tudja, de a gazdája már tudja.
7: És mi lesz a neve a blökinek?
4: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
7: Kis fehér.
4: Na oké, de milyen fajta?
9: Hokkaidó lesz.
4: Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
8: Baranya.
4: Hokkaidó, most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes, helállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, nagyon szép.
1: Vadász
4: nagyon
1: szép kutya. A Japánban.
4: Ez egy japán fajta, nagyon szép.
8: Én most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
1: Ja, hogy ez az lesz a meglepetés.
7: Drága egy ilyen kutyus?
8: Hát én azt mondom drága, úgyhogy de hogy a másnap éreménye rólít.
7: Így van, és igen, akkor igen, neki igen. Van igaza.
4: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
8: Tessék.
9: Hát köszönöm, uram, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről, miről van szó.
4: Tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
9: Hát nagyon hallgat is, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
7: Na de ön miért nem hallgat bennünket?
4: Igen. Nagyon jó.
1: Mert kutyát keres.
4: Kutyakeresés van, jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
9: Hát köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
4: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos. lehet vele csinál, sétálni, persze. Programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
9: Most a férjemet meggyőzték, ezáltal már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen!
4: Köszönjük! Csokolom, köszönjük, szép karácsony! Csokolom!
1: Csokolom!
8: Hello!
7: Hello.
1: Hát akkor már tulajdonképpen megérte. Mi dumáltuk rá őket.
4: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó meg volt. Igen. Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyen korosztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS farol, hanem teljesen direkt.
7: Éves.
4: Jó, ja. Figyeld, oké, azt mondja, hogy...
7: Csak egy mondat, amíg föl nem veszi, hogy gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
4: Néni majd, mint a írban én, a frak után így repül. Nő
1: lesz.
4: Nő, abszolút nő, Ibolya.
1: Most le kell tenni a kezéből a
4: nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
1: Nem
7: ez egész
1: velünk.
7: Rövid
4: mondom,
7: lesz.
4: Hogy, hát jó, azért mondom, hogy nagyon röviden, nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
10: Igen?
4: Kezi csokolom!
10: Igen?
4: Kezdj csokom, jó reggelt kívánunk, egy rádió műsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni, itt a Feri, a Juli meg a Balázs, csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
10: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
4: Tessék, hogy dolgozni, jó egészséget kívánunk, és jó munkát, csokolom. Dolgozik a magyar, kutyát vesz,
1: és
4: nem veszi föl, hiperventilál és számot írt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
1: Nem.
4: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
7: Most ez megvolt.
4: Igen.
7: Na jó, mit mondasz a következőre?
4: Direkt nem mondom be, hogy Csevesi Balázs, jó, nem baj.
1: Nem miért?
7: Mondhatod.
1: Nem miért?
4: Hát, hogy mindegy.
7: Miért? A Balázsékkal terelsz?
4: Friderikus Sándor vagyok. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
1: De... Várj.
4: Férfi.
7: Ez női csöngés.
4: Női csöngés, nem. Fiatal férfi. Tamás. Irodai dolgozó.
7: Igen, és Híregyházán él.
4: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
1: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
4: Nem biztos. Ne, várj, nem biztos. Oké, tehát hogy jó.
1: De most csörögnie kell.
4: Arra a mentális állapotában kíváncsiak, hogy meg vannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
7: Letesszük ki,
4: nem merünk beszélni. Én biztos megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, figyelj. Férfi csöngés. Férfi.
1: Idősebb.
4: Egyértelmű. Idősebb férfi. Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz, de félig süket.
10: Igen, tessék.
4: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt!
4: Kezdj csokolom, egy élő rádió műsorból telefonálunk, te Julia Feri, én Sebessén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
10: Természetesen.
7: Hogy keresztnevet kaphatunk?
10: Zsuzsanna.
4: Kezdj csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
10: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
4: Deszkán?
1: Mit csinál?
10: Igen. Ápolónő vagyok.
4: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondaton mondani, milyen a reggel, hogy tetszik lenni, hogy telt a november, reprezentatív közvélemény kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
10: Hát, szarul.
7: Ez az! Így kell mondani.
1: És miért?
4: Igen, nem erős a dolog, nem megy most úgy.
7: Ápolónőként fizetés is kevés.
4: Na jó, hát lehet másokkal is azért.
7: Mondjuk ez igaz.
10: Ez inkább... magánéleti vonal inkább.
4: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
1: Uh-huh. De van esélye, hogy megoldódjon?
4: Van belőle kilábalás?
10: Nincs.
4: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
10: Igen, így van.
7: Ha megölöd, akkor se.
10: Hát arra van esély, de ápolók nőként nem csinálunk ilyesmi.
4: Valami jóféle altató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
10: Nem, sajnos nem.
4: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot.
10: Hát igen, mondhatjuk.
4: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, miben lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
10: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
1: Ápolónő hol?
10: Deszki, kardiológia.
4: Kardiológia. Uh-huh.
7: Oké, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
10: Persze.
5: No. Ezért én nem a sárvágyás
4: vagy. Én Ferenc, kit ismert Szegeden?
7: Még senkit te fizetett, haver.
4: Hát most már megígértük, ez most már akkor elkérdünk.
10: Oké, akkor én... Balázs jön velem.
5: Na!
7: Várjál, sokat kérsz azért.
4: Igen.
7: Nem, bárkivel, akivel igen. Mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát állunk neked.
4: Tessék, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
10: Én benne vagyok.
4: Segítene? Egy kicsit?
10: Igen, jó. Igen.
4: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
5: Legkevésbé vele.
4: Legkevésbé vele, azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
10: De ez most komoly.
4: Ez most a komoly, abszolút. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágunk mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorászok, mindent intézünk.
10: De szuper, úristen.
4: Na,
5: hát sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnak.
4: Ilyen ez a Ferenc, látod? Igen. Mindig más karkával veri a család.
10: Földoktások a napomat, abszolút.
4: Na,
10: abszolút.
4: Látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
10: Sokkal jobb kedvem lett.
4: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölmenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked csak ki kell választanod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk, hova menjél, és akkor intézünk mindent.
5: Összeghatár?
4: Értékhatár? Nincs értékhatár, egy hétfőre, amit tesztek, de leves és előétel
10: ne legyen. Nem csak két ágyam van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
4: Nem, itt a...
7: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
4: Jó?
10: Jó. Oké. Okay.
4: Okay. Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
10: Rendben.
4: Tíz után, addig kitartás.
10: Köszönöm,
7: ciao, sziasztok! Húszi, hello!
4: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa? A hangszíne,
7: be.
4: Jó vagy, a nagyon, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
7: Egy
4: írni.
7: Kis jó mindig segít,
4: ennyi.
7: Gyerekek.
4: Nem kell több.
5: Hát Laci, a következő
7: random szám egy szegedi étterem legyen, amit rábeszélünk.
4: Aki barterba gyorsan le tudjuk hozni. Nő. Nő. Kicsit idősebb. Nő.
5: Nagy mellű.
4: Azt én úgy gondolod, azt nem tudom. Nem tesz iránk, beszélget velünk, és...
5: Jó fej lesz.
4: Csipogó hangú? Nem.
5: Nem.
7: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
4: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
7: De milyen csönd volt, senki föl nem vette.
5: Meg lesz a karácsonyi ajándék.
4: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmazd meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide? Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit, jó? Hát egy férfi belefutunk. Én most hallok
7: vidéki.
4: Egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
5: Cigarettás,
4: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkán van. Igen? Dolgozik a magyar?
11: Hello, tessék, Sós Eszter.
4: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri is, én Sebesség Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
11: Persze, igen.
4: Kezdj csokolom, Eszter.
7: Eszter fiatal, szerintem.
4: Eszter, hát akkor tegeződhetünk,
7: Eszter.
11: Persze, köszi.
4: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novembered, hogy érzed magad?
11: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
4: Házfelújítás, dolgozol, azért nagy macera azért házat felújítani, azért nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
5: Hány generálos lépett le közben?
11: Képzeld, egy sem. Sőt, meglepő módon, még amikor így reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt ez, aki reggel bevilágított az ablakon.
7: A pénzért is kell.
11: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
4: De jó. Úgy,
11: meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
5: Most fogja fagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
4: Kérjük a telefonszámot. Akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
11: Igen, már a Rommel takarítás fázisában.
4: Rommel takarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész?
11: Délnyugat-Magyarország.
4: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házadat. És mit csinálsz? Mivel foglalkozol mellett? Mit dolgozol?
11: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
4: Mi a profil? Aztán mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
11: Hát nem unatkozom.
5: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
11: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
4: Ó, celebek, mezitláb.
5: Farradnadrágos, feléringes.
4: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
7: Dolce & Gabbana feliratú dobozkákkal.
11: Nem igaz, három különböző fa előtt.
4: Három különböző fa. Mi azon szoktunk rögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce & Gabbana fa változat. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de jó állapotban vagy.
11: Igen, köszönöm szépen. Okay.
4: Örültük, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
11: Köszi, Balázs.
4: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom. Pont, nem mondom.
7: Most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
4: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, fiat, hogy ránk rakjál. Jézus. Te rohadék vagyok. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, figyelj. Férfi, beszélget velünk.
7: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
4: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek ki voltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
5: Nagymama.
4: Edit.
5: Igen.
4: Edit. Nagymama. Egy idős, hallasz egy idős nagymamát?
5: Az lesz.
4: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
7: Miből változtattál?
12: Igen, tessék.
4: Haló, jó reggelt!
12: Haló.
4: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok. Zavarhatjuk egy pillanatra, csak 2-3 kérdés erejéig.
12: Ja, persze.
4: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
12: János.
4: János, tegeződhetünk, János?
12: Persze.
4: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
12: Végül is próbálok pozitívan állni mindenhez.
5: De nehéz.
4: De nem könnyű. A mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz, ez nem könnyű feladat.
12: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
5: Na de miben vagy most éppen?
4: Tudhatunk, hogy munka, inkább magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétan.
12: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
5: Mivel foglalkozol?
12: Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
4: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönni-jönnek?
12: Hát jönni-jönnek, csak az árak, amik... Ugye nincs az embereknek pénze.
4: Hát ez igen. Na ez
12: és
4: igen.
12: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
4: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a Jégerhez, vagy a Vermutokhoz, nem csak úgy. Tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz? Mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
12: Elengedek mindent.
5: A csapatszócsapat.
12: Úgy vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
5: Jó, hát
4: jó vagy, az egyébként egy jó megoldás.
5: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
4: Semmit, csak úgy ülsz.
12: Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
4: Nehéz téged akkor jobb kedve elejteni. Jó van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
12: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
4: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat, és teljesen random. Direkt nem hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi! Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves és pitécsüt.
7: Jó forró
4: almás pitécsüt, éppen forcukrozza.
5: Bele akarsz egy anyag
4: pitécsüt? Én meg megkóstolod, de te Balázs. Halló?
13: Halló?
4: Halló?
13: Igen?
4: Igen, kezdj, vagy jó, ne kezdj, akkor jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavarhatunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia!
13: Igen, szia!
4: Hogy hívnak?
7: Keresztnév.
13: Tibi.
4: Ennyi volt, köszi. Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz éppen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
13: Én jól vagyok, dolgozok.
4: Mit dolgozol, Tibi?
13: Tetőszigetelés.
4: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
13: Tudja, már itt van mellette. Itt van mellettem.
4: Ott van melletted a tulaj is? Ő is szigetel?
13: Igen.
5: Olcsósítotok?
13: Házunk.
4: Hogy hívják a tulajt?
13: Zoli.
4: Ott. Szia, Zoli.
13: Na.
4: Szia, hello. Átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
13: Hát lehet még jobban is.
4: És a saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
13: Aha, jó.
7: Hát akkor menő vagy, van házad, van pénzed, szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
4: Így van. Hogy telik a november?
13: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
4: Na, hát ahhoz képest. És akkor most kinek a házába költöztetek be?
13: A szomszédéban.
5: És ez róla.
4: 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
13: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
4: De jó arc vagy te, Zoli. De jó arc. És mi a foglalkozás? Egyébként nem mit csinálsz?
13: Azt nem árulhatom-e.
4: Jó, jó van. Akkor add vissza még a munkás emberünket egy pillanatra, még őtől elköszönünk. Jó? Vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
13: Itt vagyok.
4: Tibi, te még nem mondtad el, hogy hogy vagy így november végén. Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
13: Én teljesen jó vagyok. Várom, igen. Úgy sem kapunk semmit. Hiába várjuk.
4: Ennyi, persze. Kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi? Még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
13: Én még egyedül.
5: És te nem igazán.
13: Én 23.
4: Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
13: Én teljesen jó.
4: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
13: Köszönjük!
4: Szevasztok! Tetőt fed a magyar!
5: Mennyire valószínűtlen, hogy magyar. Ott állsz fent,
4: gondold
5: el! És ezt csak megcsörön a telefonod, és ott van három ilyen vihogó teljesen.
4: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
5: Igen.
4: Havonta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Are you with me?
1: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Artpikniket rendeznek szombaton Cereden. Ezüstérmet szerzett a tájfutó egyetemi VB-n a Salgótarjáni Mag Viktória. Jönnek a részletek. Artpikniket rendeznek augusztus 8-án, szombaton az idén 31 éves Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelepen. Fürjesi Csaba, az Art Colony Cered művészeti vezetője az MTI-nek elmondta, hogy az Art Complexben délelőtt 10:30-kor lesz kapunyítás, a Galéria 23-ban pedig 11 órakor nyitják meg a V4-es nemzetközi képzőművészeti kiállítást. A templomban kora délután mutatják be a Nemzetközi Szobrász Szimpózium résztvevőinek kiállítását. A művésztelepen 15 órakor Petrovics Ferenc, Szeret polgármestere és Fürjesi Csaba nyitja meg az artpikniket. A kis színpadon délután az Ad Hoc Quartet lép fel. A Rönk Színház színpadán a Latte Mafiato Salon Jazz Band mutatkozik be az Esti Házastársas című színházi előadás előtt. Feljelentést tett az Integritás Hatóság 3 Nógrád vármegyei halastóberuházás kapcsán, vette észre a 24.hu. Az összesen mintegy 450 millió forint visszanemtérítendő támogatásból megvalósult projektekről esettanulmányt készített a hatóság. Ebben azt írták, kiderült, hogy a kedvezményezett 2016 és 2023 között nem rendelkezett hallgazdálkodási joggal és engedéllyel. Ennek ellenére halértékesítési számlákkal igazolta a támogathatóságot. 11 esetben a beszállítók függetlensége nem volt igazolható a kedvezményezettől, ezekben az ügyekben összesen nagyjából 623 millió forint értékű számlát állítottak ki, és mintegy 311 millió forint támogatás kapcsolódott hozzájuk. A vizsgálat eredménye alapján az Integritás Hatóság szabálytalansági eljárás folytatását kezdeményezte, valamint feljelentést tett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása elkövetésének gyanúja miatt. Sport. Ezüstérmet szerzett a magyar váltóval az egyetemi világbajnokságon a salgótarjáni tájfutó Mag Viktória. Portugáliában, Villarreal városában, sprintváltóban két magyar négyes is rajthoz állt. Mag Viktória az egyes számú váltóban szerepelt Korán Anikóval, Nagy Péterrel és Bújdosó Zoltánnal közösen. Mag Viktória, aki korábban a salgótarjáni Dornyai esében nevelkedett, ma pedig az SBTC-t erősíti, egyéniben is szépen helytált. Középtávon a 10. helyen, míg sprintben a 15. helyen végzett. Túlnyomóan napos lesz az ég ma Nógrád vármegyében, csapadék nem várható, a maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is verőfényes napsütésben lehet részünk, szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. A hajnali órákban 12-15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, később 30-31 fok várható. Hétfőn is jellemzően napos időben lehet részünk, esőre akkor sincs kilátás. Reggelre 14-16 fokig hűlhet a levegő, délután 33-34 fokot olvashatunk le a hőmérőről.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb helyszínek közé.
6: De mi?
5: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
7: de ez?
5: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
6: Az?
5: Na, mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándító látványosságokat, és beraknak minket is.
7: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
5: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, Ferenc.
6: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni.
7: Hogy leteszi a csomagját, és megnézi.
5: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
7: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
5: másodikok lettünk.
7: Látványosság.
5: Másodikok lettünk, így van.
7: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
5: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
7: Használni.
5: Használni is tudod, tehát hogy nem csak oda mész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
6: egy mohóautomata?
5: Lehet, tessék.
6: Mohóautomata?
5: Lehet használni. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
6: De Pesten van? Benne
7: hát ha budapesti?
5: Pest, egészen pontosan Pest.
7: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
5: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
6: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
5: Ja, a déli, a Deák tér?
7: A Deák téri. Ja,
5: azt nem a Vidámparkba gondolod.
7: Nem, hát a Deák téri óriás
5: nem
7: kerék. Nem az. Asszonyja.
6: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, vagy a Gellérthegyen.
7: Nem.
5: Nem, mert az Látású Budán van.
7: Biztos, hogy nem. Ja,
6: a mondtam, hogy Pesten van. Pesten? Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
7: Kilenc körül már velünk lesz.
5: Hát, nem tudom, igen, milyen a cseresznye.
6: De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek
5: hívja. A vidéki nem tudja, melyik a Pest. A budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat vagyunk.
6: Ez most Ömön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
5: Budapesten belül.
6: Sebestyén Balázsnak hívja.
7: Főmegyek Pestre.
5: Pesten van.
7: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
6: Pesten van is csalódás.
5: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
7: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
5: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet oda jutni.
7: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet oda jutni? Hát ott tesz le a trolli mellett.
5: Rohadjanak ezek meg ott, ahol vannak.
7: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
5: benyújtani. Azért hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik nem. lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Storehouse, és a Garda-tónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
7: Ezek hülyék.
5: Ezek tök jó helyszínek egyébként.
6: Szerintem attól lettek depressziósak, ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyáltalán, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért, azok nem ilyen életigenlőek, nem?
7: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
6: nem
7: még...
6: csak az elmúlás szaga van bennem.
7: Hát
6: de
7: sok is fajta,
6: igen, nem, szerintem az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez az öltöző, meg minden.
7: De szóval... nem mondanám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
5: Európa igen. legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
7: Mi a baj oda?
6: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
5: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom, hogy az nagyon gondoltam. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
6: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetűzével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
7: És tényleg, így és van.
6: Nekem ez egy ilyen...
7: Miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelen. Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslata, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszárni, ha nem a újabb 10 ízét.
5: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
7: Ott rohadsz meg a tevén, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
5: Azt sose találod meg azt a plát.
7: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
5: Angkor
7: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
5: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
7: Az volt egyébként, őszedte a belépőt tőlünk.
5: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
7: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
5: Tehát, aha, érted? De ott nem a hely volt rossz, csak sok turista volt.
7: Hát a hely az tulajdonképpen nem
5: a hely az
7: rossz.
5: Adta?
7: Hát az adta.
5: Csak
7: az
5: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
6: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
5: Ha medvetavat meglátod egyszer.
6: Egyszer. Soha ilyet még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
5: És álltál.
6: Ahogy nézted. A lábú életben ledugod át, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
7: olcsó, az a különlegessége.
6: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. Tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
5: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
6: Nem.
5: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres üzletekkel. Ez a Walk of Fame.
7: Ez tényleg.
5: Ott voltál?
7: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
5: Hát igen, de most ott egy csillagra oda van, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
7: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, ami rajta.
5: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás várad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Nekem tudod, mi volt ilyen?
5: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
5: Ami most leégett.
6: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
5: És felállt. Nem jó?
6: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban, nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület, nem túlzó buszokkal jöttek a lengyel turisták.
5: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
6: Beküzdött magad, verekedni kellett, tehát verekedni kellett, hogy legyen szekrényt, be tudod cuccolat rakni. Olyan embertömeg

0: hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek,
1: a szlávoknak, a ezeknek. Semmi nem megy be neki.
0: Úgy mentünk még, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még. Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely, csak akkor még nem voltak ennyien.
2: Fölkapták.
1: Dunakeszi teknős békatanős fény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanős.
2: Már a neve is jó.
1: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, de nagyon jó lesz. Mit fogunk menni?
2: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép lesz a hétvége.
1: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
0: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
1: Vannak jó tanösvények.
0: De jó, de most
1: vannak jó tanösvények.
0: A teknős béka tanösvény. Az nem egy párdusz tanösvény.
1: Igen, jó,
0: az
1: hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire odajutsz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
2: 2009.
1: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
2: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány. Megvan? Láttátok
1: már? Ez Brüsszel egyik nagy jelképe.
2: Nagy?
1: Vagy,
2: igen, nagy? Hát, nagy hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
1: Kicsi.
2: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
1: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, vagy pedó, vagy hülye. Nem, neki, nem mész.
2: Hát az a város jelképe.
1: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
2: ha már ott,
1: ha
2: vagy,
1: ott vagy, megnézed a pisilő kisfiú.
0: Ne brüsszelezzél,
1: ne megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-ükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementük, udol fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a vége főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündi küldte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
0: Most lehúgyozni a szalmabálát.
1: Az abszolút, igen.
0: Az nem annyira helytálló.
1: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
2: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
1: Az is hosszabb. Az is korán indulsz. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
2: az
1: szépek.
2: Új, de szép,
0: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
2: Ugyanez mondjuk az Ausztria, Hallstatt.
1: Hallstatt.
2: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska. Igen. Egy, igen, sor ilyen, egy sor ház, egy sor, van.
1: Igen.
2: Lépni nem tud semmi a turistáktól.
1: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
0: Jaj, szóval.
1: Két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás az autód. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: 5000 forintért rabolt ki három fiatal egy idős férfit Salgótarjánban. Több mint 500 nógrádi településen van szükség másodfokú vízkorlátozásra. Hozom a részleteket. Egy napon belül elfogták a rendőrök azt a három fiatalt, akik kiraboltak egy idős férfit Salgótarjánban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy figyelmes vagyonőr múlt péntek délután tett bejelentést a rendőrségre, miszerint a vásárcsarnok biztonsági kameráinak visszanézése során talált egy felvételt, amin az látszik, hogy kicsivel éjfél után a csarnok előtti padoknál három fiatal bántalmaz egy idős férfit, megütik, földre rántják és elveszik a táskáját. A salgótarjáni nyomozók adatgyűjtésének eredmény a kórházban megtalálták a 75 éves salgótarjáni férfit, akit a felvétel tanúsága szerint bántalmaztak és kiraboltak, amelynek következtében súlyos koponyacsont töréssel szállították kórházba. Az ügy felderítésére és az elkövetők elfogására létrehozott nyomozó csoport rövid időn belül azonosította a súlyos bűncselekmény tetteseit. Közöttük ketten még gyermekkorúak, egyikük pedig már felnőtt. A hatóság tagjai a 19 éves lányt, valamint a 13 és 19 éves fiút még aznap este elfogták és előállították. Mindhármukat csoportosan elkövetett rablásbüntette elkövetése miatt hallgatták ki. A 19 éves gyanúsítottnak emellett súlyos testi sértés miatt is felelnie kell. Őt a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az ország minden településén legalább első fokú vízkorlátozás vált szükségessé, közölte a múlt hétvégén a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A védelmi munkacsoport a hétvégén megállapította továbbá, hogy az ország 113 településén kettes fokú vízkorlátozás elrendelésére van szükség. Ez Nógrád vármegyén belül több mint 500, a vármegye nyugati felén található települést érint. Második fokozatú vízkorlátozás életbe lépésekor a nagyobb, napi 10 köbméternél több vizet fogyasztó gazdálkodó szervezeteknek legalább 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztásukat. Ez alól csak az élelmiszeripar jelent kivételt. Sport. Bronzérmet szerzett a Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság országos döntőjében a Salgótarjáni Strandépítők BHC férfi csapata. Múlt hétvégén Agárdon a csoportkört a második helyen zárták. A tarjáni kézisek végül a Győri Eto Uni FKC gárdájával játszottak a bronzéremért, melyet egy 2-0-ás győzelemmel sikerült megszerezniük. Közlekedés. Kiterjesztették a teljes útlezárást a Salgótarjáni Rákóczi úton, így már nem a Meredek, hanem a Pap-Berek utcáig van érvényben a korlátozás, közölte az önkormányzat. A Szerpentin út rendőrség és tűzoltóság fölötti szakaszán kétirányú forgalmi rend lépett életbe, emiatt az útszakasz mindkét oldalán tilos parkolni. A megyeháza mellé áthelyezett ideiglenes buszmegálló a Szerpentin út Pap-Berek úti kereszteződéséhez került át. További információ a salgótarjan.hu weboldalon érhető el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Na most kapták a recsendékot.
5: Mi? Meg. Aha.
6: Hát
5: egy cicik.
6: Az.
5: Na, megint.
6: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most mindenki üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
4: volt. Na, Katel, vagy mit kaptál?
5: Egy
4: Nokia. Van egy Nokia. De most nektek mi a menő?
6: Egy aktív flippes.
4: De most kérdezem komolyan nektek, ott bekerném, mi a menő?
6: Ez egy Samsung Galaxy S25.
4: Samsung Android-dal.
6: Na, valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
4: Samsung, hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
6: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
4: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
6: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
4: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátni, Androidos.
6: Mi a bajod vele?
4: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az buta.
5: Az más, érted?
6: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
5: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a telefont az asztalra, és kiment.
4: Igen.
5: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal...
4: Tökéletes. Nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
1: Az
4: a baj.
1: A szüzességét.
5: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod leszedni róla.
4: Úristen, ne csináld.
6: Amikor leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét.
5: És azzal én teszed magadévá.
6: Megrontani ezt a telefon.
5: Érted? Azzal teszed magadévá.
4: De kemény vagytok.
5: Ekkor lesz ez azt a te telefonod. De hidd el.
4: Igen, tényleg, és hát ez ennyi, igen.
5: Igen, hát veszel egy új motort.
4: Igen.
5: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
4: Na, hát az picit más azért, mint egy fólia a telefonról.
5: Ugyan, hát most neki ez jutott.
4: Okay. Nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autó. Autóval, vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
5: Mindenki a saját szintjén nyomorog.
4: De te mikor kaptad meg ezt a telefont?
6: Tegnap.
4: És miért nem szedted le egy napja lassan, vagy egy fél napja?
6: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
4: Úristen. De most tényleg mondja, de hogyha fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról.
6: Igen.
4: Van távirányítótokon is nejlont?
6: Van, persze.
4: Van az ülőgarnitúrátokon?
5: De van nejlont, de rossz, most rossz nyomon jársz.
4: Hogy fél napja kapsz egy telefont.
5: Igen.
4: Van egy nyomorúságos nejlont, és fél napig nem szeded
5: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlont, az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
4: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy... De hogy miért?
6: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol. Mi újra és újra kicsomagolom.
4: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó mindent maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
5: Nem, csak élvezik.
4: Én tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
5: Eredetően rossz vagy haver.
4: Biztos, aláírom. De hát azon, fogod, leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
5: Igen, élvezed, hogy új.
4: Csak
5: hogy
4: a nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
6: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
4: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, ezt le tudod hozni. Meg ez tudod
5: olyan,
4: csinálni. Én tökre elfogadom, hogy imások vagytok.
5: Egy szelet tortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
4: Nézegetsz egy szelet tortát.
5: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy majd egy óra...
4: Én nagyon-nagyon más vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam.
6: Soha nem kaptál semmi.
4: És az a durva, hogy ti néztek rám furán, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az isteni? Igen, kaptál egy telefon, tök jó, kibontod, leszed a nejlont, berakod a szimkedet, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta valakit, örülnék neki.
6: De ez olyan, mint egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen hosszú, ilyen kis
4: nejlon egy telefonon, az előjáték.
6: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele. Örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké. De hát igen, én akartam elvenni ezt a
5: szüzességét. Hallgatók nagy többsége velünk van.
4: De oké, én ezt
6: soha
4: adom.
6: Nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna? Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted?
4: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, ha vissza kell vinni, mi van, ha összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az, hogy...
5: Nem, pont, hogy nem. Az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
6: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyakat.
4: Így van,
6: ez nem igaz.
4: De abszolút igaz.
6: Csak addig, az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Erre én rácsodálkozom. szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit egy levegőbe csapok.
4: Vannak
6: hogy...
4: még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Nem. Én most komolyan mondom, én
5: de
4: most
5: rossz
4: hazamegyek, hogy a 21.
6: században
4: kapsz egy telefon, tök jó, nagy érték, értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszedi, és kirohansz a stúdióban, mert leszedte a fóliát. Tehát tényleg vele, tényleg a... Zsül!
5: Tényleg veled van a baj.
4: Anna!
5: Veled van! Hát
4: segítsetek!
5: Hát
4: írjátok meg, drága
5: hallgatók!
4: Te most tényleg segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen az eset? Azt jelent nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
6: Nem,
4: ez a világ megérett a pusztulása. Tényleg velem van az eset? A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki, százszor a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátom, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam, ott a fóliát Anna. Simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
5: Nem, és most
4: engem próbáltok meggyőzni, és nem hiszem.
7: Nem, én megértem a Julit.
4: Nem hiszem el. Igazad van, Juli, prosztul vagy.
6: Meg vagy kérgesedve, Balázs.
7: Nem kapunk napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberben egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről van, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértek.
4: Nézegeted a
7: tortát. Egy picit átadom magam.
5: Igen, nem azt, hogy jaj, és már nekisesek,
7: és rombolom szét. Nem,
4: ez a két véglete nekisesek, és szétrombolom.
7: De nem, egy picit megállok.
4: Oké, picit megállsz, fél percig nézek. Oké, de ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézek, leszedem a fóliát, és használom. De egy napja rassan rajta van a fólia.
7: Nem azért van rajta.
5: A fóliát, Jézus.
7: Nem, Balázs, nem, ezzel nem lehetek egyet. Nem.
4: Hát ez úgy, Laci, ha most te is azt mondod. Te vagy az utolsó reményem, Laci.
5: Üzzette le! Hát hogy nevette vele!
4: Na, this is my man. This is my man.
5: Laci, nem mondta te, aki...
8: hogy telepítsem át a régiről az újra.
4: És úgy akarta telepíteni, rajta van a fólia.
6: Persze! Balázs, kérlek már, de tényleg oda vagyok és megrázlak.
8: Semmi kérlek.
6: Nem erről van szó.
8: Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem. Hát már kirakta ide.
5: De hát ez az ő telefonja.
8: Azt kellett volna szednie már rég tegnap, amikor megkapta.
5: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent.
8: Igen.
5: Te megkapod azonnal.
8: Úgy, igen. Mert
4: a sejem cukorról leveszitek az alufóliát, kérdez egy hallgató, vagy nézegetitek? Esetleg meg.
7: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keveritek. Ezt a Feri pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer. Figyeljetek.
4: Értjük.
8: Ha mindenében venne új telefont, ez nem lenne.
4: Hát ez komolyan
7: de erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is tudjuk, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új telefonom.
4: Én nekem si, gyerekek, nekem si, és láttátok, hogy néz ki, az egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t, én se. De hogy milyen szarosztok azzal a fóliával.
6: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
7: Nem, Julival értek azért, egyet, abszolút.
4: Ez egy fólia!
6: Jó van,
4: hagyjál! Katmanduból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem, mert szeresd azt a szobrot, amit hoztál Katmand. Tök jó, értem, de hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom. Ez a világ már nem az a világ, ahol...
5: Itt van, a hallgatók írják, Attila... az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi bulit.
4: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
5: és valaki... Csinált egy darts tábla avató bulit, aha. Ezen egy picit, na,
4: oké, kapaszkodhatsz,
5: és ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő darts táblája. És jött Attila, aki belevágta a dartsot.
4: Jó, én adom, tényleg, tehát hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
6: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
4: Abszolút, én ezt tökre elfogadom.
6: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
4: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni a nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. Amiről aztán én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről nehogy sem fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, hogy nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
5: Nem kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted?
8: Azt, hogy telepítsem át.
5: Anna nem azt mondta, hogy tépd le a fóliát, azt mondta, hogy telepítsd át.
4: Atya úristen. Nem, egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek egy autót, de egyébként az autó oké, azért meg a napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
6: Sose simogattad a műszerfaladat.
4: Tessék? Kérem, azt is érem, hogy
6: te valószínűleg, de a műszerfalat.
4: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
6: Ez ilyenfajta kapcsolódás, igen.
4: Aha.
6: Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg úgy meg köszönsz neki. Kapcsolódtok.
4: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában kimondsz,
6: hogy az iszám. Nem erről van szó,
4: hogy igen. Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitre egy csúnya húzat.
7: Nem, ezt nem értitek.
4: Ez a típusú gondolkodás.
7: Nem, ez nem igaz.
4: Ha teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolkodás.
5: Nem, arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt összekevered.
4: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
5: Nem, meg bántóan tufa vagy
7: faszus. Bántóan tufaság van benne.
5: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
6: Süst, meg pont ma kaptál új tokot.
4: Simogattam.
6: Te tahó.
4: Simogattam. Fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész. Ennyi, ez egy tok.
7: De várj, annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon. Tehát, hogy nem azért nem használtam, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta.
4: Jó, okay.
7: Most megy át az adat, most, és persze. Ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefon. Fonja szüzességét.
4: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
7: Ez tényleg.
4: És ez most hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangban, vagy nem akartam reggel bemenni.
7: Nem fogtok találkozni.
4: Én ma jó kedve jöttem ide.
7: De maradjanak az! De
4: ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
7: Nem, ez személyiség.
4: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, ez nem, egy fóliát bámulunk egy fél napig, te jó Isten,
7: nem
4: mi lehet nálatok otthon?
7: Dehogy is.
6: Vannak például nagyon klassz ruháim.
4: Igen? Ilyen, és nem hordod őket?
6: Nem igaz, nem. Vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt. És nem is értem, hogy miért. Miért ne hordanám? Hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
5: Bali, és beleszart az ünneplésbe.
4: Jó.
5: Odaállt okay. Mellé, érted, és...
4: Jó, akkor mindjárt fél nyolc után felhívjuk a szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszélgettünk sokat? Jön a szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
7: Jaj, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap.
6: Szeretek néha kinézni az ablakon lefelé.
4: Szeretem megnézni, hogy éltek.
7: Hogy
4: milyen furába vagytok. De azt, hogy nektek én ugyanilyen fura vagyok.
7: Tudod milyen? Gondolj, hogy van egy új lakásod.
4: Igen?
7: Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
4: Igen?
7: Ennyi. És hova? Ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakásom, egy gyönyörű új, be akarsz kötsz, valaki végigmegy sáros cipe. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
4: semmi
7: hogy
4: nincs benne.
7: Nincs benne semmilyen.
4: Nem, abszolút nem. Valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen
6: igen,
4: más.
6: De nekem van egyetlen olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
4: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok, semmilyen kapcsolatban.
5: Hát ez baj.
7: Hát ez igen, baj, ez mert nekem baj. Van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni.
4: Nem,
7: egy-egy,
4: nincs.
7: Mit tudom én, egy olyan kis nincs. Doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
4: De most ez más, oké, okay, most de vannak ez fotók, oké, okay, most de, van néhány fotó,
7: nem
4: nyilván
7: a fotó
4: az emlék,
7: a doboz.
4: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
7: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
4: Minél.
5: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
4: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm, most akkor nem tudom, milyen szót használja.
5: Nem is a tárgy a lényeg, hanem az annak a megkapása, és,
4: értem,
5: és a teljes elfogadása, hogy ez most már tiéd. És annak része, hogy te veszed le a fóliát.
4: Oké, okay, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
5: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
4: És ugyanitt új munkatárs, igen.
1: Igen, és az Anal Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
4: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és békén hagynak.
3: Igen. És akkor egy rövid szünet!

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Közel 1 milliárd forint támogatás érkezik a nógrádi falvakba. Elfogták a Vanyarci sorozattól vajokat. Jó reggelt kívánok, Lakatos Kati vagyok. Hozom a részleteket. A Magyar Falu program két idei pályázatának eredményeit is kihirdették a napokban, mely alapján Nógrád vármegye falvaiba összesen több mint 930 millió forint támogatás fog érkezni. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, illetve önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzésekre Nógrád vármegyéből 24 település pályázott sikeresen, melyeken összesen bő 442 millió forint támogatást nyertek el. A települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése című pályázaton 19 nógrádi település szerepelt sikeresen, összesen 490 millió forintnyi forráshoz jutottak. Ebből az összegből utak, járdák és vízelvezető rendszerek fognak megújulni. Az ország több vármegyéjében, köztük Nógrádban is szüneteltetik az országos jégkármérséklő rendszer, azaz jéger működését, közölte múlt csütörtökön az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Felmerült ugyanis a kérdés, hogy lehet-e összefüggés a csapadékhiány és a rendszer között. A tárca emiatt úgy döntött, kikéri a gazdák véleményét. Egy reprezentatív felmérés elvégzésére kérte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. A megkérdezett gazdák 66,1%-a a jéger működésének szüneteltetését támogatja. Szűkebb régiónkban a megkérdezettek bő 60%-a támogatja a rendszer leállítását. Azokban a megyékben, ahol a többség a jéger működtetését támogatja, a rendszer tovább működik. Ahol pedig a szüneteltetés mellett döntöttek, ott nem indítják el a generátorokat, hangsúlyozta a minisztérium. Őrizetbe vettek a pásztói rendőrök két férfit, akik az elmúlt hónapokban több helyről is loptak Vanyarcon. Múlt kedden egy vanyarci családi házba törtek be. A pásztói rendőrkapitányság munkatársai rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd előállították őket. A többszörösen büntetett előéletű idősebb férfit további három lopással gyanúsítják, valamint terhére rónak egy sziráki testi sértést is. A 18 éves gyanúsított ellen jelenleg is eljárások folynak, közel fél tucat bűncselekmény, többségében lopások miatt. Túlnyomóan napos lesz az ég ma Nógrád vármegyében, csapadék nem várható, a maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is verőfényes napsütésben lehet részünk, szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. A hajnali órákban 12-15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, később 30-31 fok várható. Hétfőn is jellemzően napos időben lehet részünk, esőre akkor sincs kilátás. Reggelre 14-16 fokig hűlhet a levegő, délután 33-34 fokot olvashatunk le a hőmérőről.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
5: Ez
4: miss,
5: én vagyok?
4: Ez nem te vagy. Hát,
5: több okból is.
4: Több okból sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehet ő. Nem
5: az
4: lehet
5: én babám egy fekete nő.
4: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
5: Ez micsoda?
4: Az elkerülhetetlen.
6: Csak nem mindegy, hogy hol.
4: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez egy életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
5: Én már érzem is a Lurdinak a padlóját a tartom alatt, igen.
4: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled. És van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segreesés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
6: Hisz nem vagy jamaikai.
4: Nem vagy jamaikai.
5: Mert nem vagyok jamaika, és honnan tudjuk, hogy
4: mert hogy jamaika kié?
6: Kié a jamaika?
5: A nyíregyháziaké.
4: Kisre vász, oda lesz, hogy ki úgy. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísértezel, hogy ott vagy életed döntőjében, kiuttat az országod? egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estéiben vagy, narancssárga estéiben vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy hogy jutsz el.
5: Mondtam neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltünk, hogy azok az én életeim.
4: Alkoholista leszel, kokainszívsz, bulémiás vagy, hánytatod, talán nem ennyire hánytatod a sorsunk, de hogy tényleg a életed estéje.
5: Igen.
4: És mi történik, egy földigérő narancsárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
5: A zenekari árokba?
4: Tulajdonképpen mondhatni zenekari árokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
6: Nem, figyelj. Ez fájdalmas volt.
4: Figyelj, úgy
5: Jamaica elhagyta a csoportot.
4: Jamaica kipontozott.
5: Jamaica kilépett a csoportot.
4: Igen, Jamaica, igen. Jamaica, igen. Az üzenet törölve lett, Jamaica kilépett a csoportból.
5: Atya úristen.
4: Atya úristen.
5: Atya úristen.
4: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből kijössz. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyén beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
5: Ez nem Marianna árok, ez már Jamaica árok.
4: Szétborzolódik a hajad, leszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó Isten még azt, hogy nem.
5: Jó, időrendben elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor tökéletes.
6: Több is van.
4: De valakinek több ilyen kártyája van.
5: Nekem egy paklit adtak.
4: Ki helyett álltál
5: sorban? Bármikor húzhatok belőle. Egyszer a nyíregyházi állatkertben német cserdiákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-up-olásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak hát leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsödött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egy kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy én jól tudok parádézni a többi német cserediák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az információ, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam.
6: A két lábbal a székre.
5: A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
4: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlészög egy fél fokot megváltozott?
5: Ketten leestek a hetes buszra, az Budapesten, nem tudják, hogy van összefüggés.
4: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyben, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
5: Konkrétan a lángosok leestek a szállítóra.
4: Szezmikus anomáliák történtek, berejzett a Richter skála.
5: Mi Richter?
4: Nekem van Richter skála, majd pontozom a Richterjeket. Neked nincsen Richter skálád, érted? Csak nekem lehet Richter skálám.
5: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsor egész szempontjából. Ez a két pánika legjobb ötlet. Na igen, szóval hogy igen,
6: ez
5: egyes, igen, jó.
4: Ebben már te vezetsz. Te akkor neked tényleg több kártyád van. Igen. Bődületesen nagyot esélye.
6: Hát ott volt ugye a Lurdi házas sztori.
4: A Lurdi, ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
5: Az felfoghatatlan.
4: Minden idők azt legnagyobb esés ever. Lurdi étkezd, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
5: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amekiben nem esnek el az emberek. Salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
4: És nem emlékszem a sztoriára, hogy gurultál, vagy nem, lemaradtál, figyelj, vagy csak feküdtél, és ráadásett a rizibizi.
5: Blackouton volt, hogy teljes erővel előre csattantam, így. Tudod, én magam elé csatta a tálcát, és elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
6: De a pattáj maradékok csúsztak le az arcodon?
5: Saláta, tehát saláta volt, és igen, meg a gyerek kínaija.
4: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Szerintem nincs
6: kiélvezni, vagy mi?
4: Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz feladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtan fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
5: Jó.
4: Ez a jó megoldás. Tehát tényleg többször álltál sorba.
5: Egy év ezelőtt sétáltam az alsóösi strandon.
4: Ne!
5: Amikor a gyerekkel együtt sétáltam a strandon, és ugye tehát hogy vannak azok a focipályák a strandok mellett, ahol ugye lehet strandfocizni, amit ugye strandfocilabdával játszanak, de egy kedves család úgy érezte, hogy ezt egy ilyen focilabdával is meg lehet ám csinálni. Úgyhogy valaki teljes erőből megbikázta a focilabdát, ami engem, aki ott a parton sétáltam, teljes erőből fejen talált, a szemüveg, ami nem volt egy olcsó szemüveg, ugye már,
4: úristen,
5: akkor elferdült az arcomon, és ott álltam, hogy agyrázkódást kaptam, csengett a fülem, majd oda mentem a faszihoz, hogy ne haragudj, de ezt miért csináltad? És azt mondta nekem, hogy le kéne fogyni, akkor nem fájna annyira. Mondom,
6: ez megalázó.
5: Hogy mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fejvernek a labdával.
6: Az a zsír mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
4: De még be is szólt.
5: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, fia, ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És mondom, szétálk a strandon, érted? És ez is nem érsz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondom, hogy ne haragudj, hogy teljes erőből véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neki a drága szemüvegemben.
6: Én egyet húztam ilyet életemben.
4: Nekem te is kihúztad?
6: Még amikor híres Best of együttes voltunk a Abaházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztben volt egy sörpad. A színpad szélén
5: kerül. És már nem látod meg.
6: És nem látsz, mert ugye minden fény feléd van.
5: Megérkezett a modoros tri...
4: Épp volt Feri. Mindig így jön be. Ja, ez a sörpad, ez a hosszú
6: pad. Az a hosszú, ami ilyen lábszár magasságban van. Tehát nem is gondoltad, hogy
4: és már gitárral a nyakadban, úgy, ahogy van.
6: Nem, a gitár szerencsére fönt volt, hogy fölnyársalom magam, de már akkor minden szem a színpadon. Nagy fény, a többiek már fent vannak.
4: Úristen.
6: Mondom, gyorsan, akkor rohanok én is keresztbe a pad, és így beesel a fényre.
4: De egy nagyon nagyot.
6: Nagyon.
5: De tudod, miért történt ez? Mert megtagadtad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádban van, és közben pedig ugye a gitár már a hónod
6: és alatt. Már
4: kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
5: Én Hendrixesben, igen.
4: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez na, tömegben
5: de Balázs,
4: történik.
5: Hol van a te kártyád?
4: Képzeld el, én beszartam.
5: Nagyon szeretem.
6: Szerintem te vagy a 10 pontos.
5: Jó, Istenem, szeretem. Mindenkinek megvan a kártyája.
4: Igen. Állítok, az Eszti ütötte lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
6: Szemetek vagytok.
5: De
6: nem
5: elég jó.
6: Bántani.
5: Ez elég jó volt azért.
4: Igen, ez szellemes volt.
5: Én magam jelöltem ki, az ajót tettetek.
4: Igen, ez szellemes. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt vagyok, két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldalon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
6: Na, ez kinek volt meg becsukott
4: üvegajtó? Én mentem neki fotocellásnál. Én mentem felfoghatatlanul
6: neked
4: durva.
6: Neked volt üvegajtód? Mert nem. Az amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
4: Hogy nem látod. És
6: dumás, beszélgetsz, és ráfordulsz, paf.
4: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem
5: veszed észre. Rezetelik az agyadat. Újraindult az egész gép, nem?
4: Tehát, hogy... Brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és úgy elgondolkozod, hogy mi történt, mert nem egyből fogod föl, hogy van előtted
6: hogy
4: valami. Igen.
5: De miért van ennek érzelmi vonzata?
4: Mert kellemetlen, mert megszégyenülsz.
5: De még akkor nem is vagy tisztában az, hogy megaláztak, vagy megaláztad magad, vagy megaláztattál, hanem egyszerűen csak azonnal lesz egy ilyen gyermeki, nem tudom, így vissza, retrospektív, mint az összes ilyen gyermeki esésed, így egy esésé válna benned, és lesz egy ilyen, tehát én el tudnám sírni magam bármikor, amikor ilyen van. Tehát, hogy azonnal jön.
4: Mert hogy egyszerre történik minden, egyszerre nagyon kellemetlen, sokan néznek, elveszed a méltóságodat, teljesen kontrollálatlan állapot, és mindez nagyon nagy fókuszban. Tehát ez a legrosszabb rémálom, nem? Ez a legrosszabb, ami megtörtént.
6: Ja, annál rosszabb, még mikor mindenki téged néz.
5: Figyelj, és ez? Sziasztok, egyszer a saját villamosomból estem ki, amit én vezettem, az utasokkal teli villamos.
4: Ez egyébként ez jó felség.
5: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább. Martin.
4: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem kérdezett meg Joe Biden. Egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron. Barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A felé sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő. Mindenki esett, egy fiú akart felsegíteni, de nem hagytam, csak annyit kérdeztem, hogy jól áll-e a hajam. Próbáltam méltósággal kiosonni, az egész hátam lemorzsolódott. Jó. És egyébként minizgulsz tényleg, hogy jól áll-e a hajam.

0: hogy feldőlt vele, mert nem volt lehajtva ez a kitámasztó, vagy le volt hajtva a kitámasztó, feldőlt vele, és akkor állt fel, beletérhet a visszapillantó tükrébe. Azért az is egy ilyen, az egy 12 töltéses
1: történet. Én ezt már elmeséltem, én egyszer úgy esetem biciklivel viszonylag nagy tömegölt Margit-sziget, nyár, gurulok le az Árpád-hídról, Margit-szigetre, anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllők közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egy az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tobi, és így megáll az idő. És tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
2: Mindenki lassult,
1: és mész a levegőbe, ugyanis lefele az Árpád-hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit-szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyám, mikor biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bicikli, azonnal fejrász, sanctalan vagy beesett a küllők közé. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam. Nem tudom, mi volt, vattacukrozó gyerekek, időstérig, tudod, mindenki. És te ott vagy,
0: nem voltam
1: 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az időstérinek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből nem lehet fölállni, és emlékszem a nénire.
0: És anyám, ennek a felébe belehaltam volna.
1: De ez mindenkinek van. Ilyen esésed van. Tehát hogy ez ki kell húzni, ezt a kártyát.
0: És a BKV, amikor az ülés mellé ülsz.
1: Nem olyan volt, de ezt nekem buli után hajnalban
0: mesélni? Nem, én voltam. Egy eszterevű hallgató hívta. És tényleg úgy hívják. Igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
1: Jézus az Isten. Milyen, és annyira ciki.
0: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
1: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol és megijedsz és fölébredsz. Kicsit más tím, mert kialudt el úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet és rángatózol egyet és körbenézel, hogy ki láttad.
2: Arra.
1: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlenebb dolga BKV-n úgy elutazni, hogy rángatózol, fölébredsz.
2: Üvöltve.
1: Figyelj, nincs cikim. Ez nagyon durva. Szakács voltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszonytánc közben elrabolták a mennyasszony, de futó közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két meccső fogalát.
0: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
1: Igen, én egy olyan sztori tudok.
2: A mennyasszony rablásból.
1: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt is. Tehát kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
0: Na látjátok, ezért főként biztonságban helyezik.
2: Igen, mindig ezért. Most annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
0: Nem hiszem, hogy ezt megoldani.
1: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszonytánc utáni elrablás.
0: Így van. Nagyon helyes, látjátok, biztonságos élete tényleg.
1: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak, és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a meccőfogat.
0: De az egész mennyasszonyrablás annyira prostó.
1: Nagyon prostó.
0: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, vendégül lásd ezeket az emberek, hogy jól érezi magad, és jön, felgyűjt ingúja, kigombolt ingel,
1: izzadva,
0: ezeket, malac módra izzadt, ilyen büdös emberek.
1: A legrészegebb, aki úgy akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége. Biztos, hogy baleset.
0: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
2: Régi hagyomány.
0: Nincs jó fizikai állapotban, nem tudja felmérni, hogy pontosan mit csinál, már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát hogy tudod, itt csatakosan.
1: Viszont az a jó a félig letört meccőfogban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána, nem?
0: Le tudja kaparni a kaparót.
1: Zsuzsi, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. Egy hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a meccőfoga. Úristen, azért szegény mennyasszony.
0: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
1: Szerinted?
0: Mi lehet az, de mi történhet?
1: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
0: azt
1: mondja?
0: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
1: Atya,
0: egy
1: banánhéjon.
0: Ez mennyire ilyen filmes jelenet.
1: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki fiátból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falu tábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk melő után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg, hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis polszki, kis ablakán kimászni, elől, úgy hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény.
0: Figyelj, Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen, magamra terítettem egy hálózsákot, medfáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg, a téremtől a szerszámóig mindenhol legyúszta rólam a bört.

0: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumplizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, egy mondok bowling, beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szana szét. Atya Isten. Azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.
1: És
0: nem?
1: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
2: Az akkorát csattan. Az akkorát csattan.
0: Esküvő csokordobás, háttal állsz, másfél méteres patka, nem nézed a levegőbe a csokrot. Hátra léptem, konkrétan be, és még a csokor is rádesik. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott.
2: Jaj, jaj.
0: Nem volt több randim a sráccal. Egyébként pedig ez egy cuki helyzet is tud lenni.
1: Jó indítás.
0: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezen ő röhög, és ezt jól kezeli, szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
2: Hát nem?
0: A csaj az egy első szégyenében, de hogy te közül meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
2: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségül veszem.
1: De lehet, hogy itt a csaj nem akar több, tehát hogy annyira szégyeltem magát, hogy ő nem akar több randit.
2: Ez a hülyeség, ez mindenki megtörténik meg amúgy.
1: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
2: Dehogy, hát 38 évet azért statisztikailag oké, szerintem. Jó, ne egy ilyen szegma, mert elmondanám neked, hogy ha fejlődnem béket, biztos elmesélni meg a
1: egy
2: nagy...
1: Egy zsombót.
2: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tudja, hogy voltak nagy
1: esélyeseim. Olyankor nem szokott bajom lenni.
2: Nem?
1: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jó Isten.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026-32. Hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control.

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

lett a 42. helyen, a 41. pedig. A foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A

Fastboy, Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jackson Mi és a Riptide. 34. Adoktól, Eva Max-től a Car Keys. Laro és a Lottery a 33.

Time. Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat. Nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: felkapták volna. Mellette pedig ebben a dalban az emlegetett David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió 1-en. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön a 74-es kilométernél dolgoznak, a Kecskemét észak csomópontnál, itt is lassú, ezt Göge írta. M7-es Balaton felé terített Székesfehérvár és Velence előtt Zsombi üzente. Ha van még hír, jöhet, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-gyel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Már csak néhány estén várja az érdeklődőket a Zente Ferenc Színház szabadtéri színházi fesztiválja, a 6. Toyota Salgótarján Zente nyár. Ma este 8:30-tól a Zente Ferenc Színház nagysikerű vígjátékát, a Kölcsönlakást tűzik műsorra. Három titkos randevú, egy kölcsönlakás és egy prűd meseírónő. Vérből vígjáték, tele félreértésekkel, titkolt afférokkal és őrült helyzetekkel. Ez a Kölcsönlakás. Az előadásra jegyek a Zente jegyirodában és online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon kaphatók. Vasárnap reggel 9-től délután 1 óráig ismét megrendezik a Palóc placot a balassagyarmati Palócligetben. A látogatókat ezúttal is helyi termelők és kézművesek várják majd portékáikkal, többek között friss nyári gyümölcsökkel, mézekkel, szörpökkel, lekvárokkal és egyedi ajándéktárgyakkal. Ezúttal is lesz bolhapiac, a finom ebédről pedig a Duci csapat fog gondoskodni. Különleges estére invitál mindenkit augusztus 12-én szerdán a Salgótarjáni Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület. Aznap nem csupán az év egyik legnagyobb csillaghullása várható, de részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni a kora esti órákban, közvetlenül napnyugta előtt. A résztvevőket este 7 órára várják a Medves Hotelnél, ahonnan 10 perces erdei sétával jutnak majd el a Medves fensíkra. Hozzátették ugyanakkor, hogy nincs kötelező menetrend, így az eseményhez bármikor lehet csatlakozni, csupán egy vastag plédet, polifómot vagy hálózsákot kell hozni, hogy minél kényelmesebben lehessen fürkészni az égboltot. A rendezvényt éjszakai piknik és borkóstoló is színesíti majd.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! A slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
4: Rádió 1. A

ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

a Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az It Feels So Good a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 13.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

Opalite, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalite ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

Szenfeld, Heart Like Mine, 6. Két Taylor Swift-dal egymás után, 5. lett az Opalite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor sargotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. sargotarjanklima.hu.
9: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
8: További info sargotarjanklima.hu.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Ha ma úgy érzik, kicsit, mintha augusztus 21-e lenne, akkor az nem véletlen, ezt a napot dolgozzuk ma le, így lesz a szombatból munkanap, hogy 21-én pihenni tudjunk majd, és legyen egy jó hosszú hétvégénk. Felmentést azt nem tudunk adni, maximum azzal tudunk hozzájárulni a mai nap átvészeléséhez, hogy igyekszünk a lehető legjobb zenei szórakozást nyújtani mindenkinek, aki bennünket hallgat. Töltsék velem, töltsék velünk a következő 120 percet, én Andó Ákos vagyok. A Heart Like Mine-nal Sam Felt és Roslyn felvételével már el is kezdődött a déli mix, vagyis 60 percen át a legjobb előadók legkedveltebb igazi mai slágerei követik egymás nálunk, a sok-sok kedvenc zene közt pedig lehet majd válogatni hírekből, érdekes programokból, visszaemlékezésekből, szóval maradjanak velünk. A zenei felhozatalból hamarosan megszól a Dua Lipa és a Don't Start Now, jön a Riptide, Sigala, Jackson és Ilan Kidron felvétele, de mindenek előtt jön egy Señorita Shawn Mendes és Camila Cabello jó voltából.

Csak igazi mai slágerek mennek a 100,4 Rádió egyen szombat délután is. Színes nyári csodákkal várják az éppen vakációzó fiatalokat a Salgótarjáni Balassi Bálint könyvtárban jövő héten. Kedden, augusztus 11-én 10-től délig kavicsfestés lesz a programban. Ehhez a legszimpatikusabb formájú és színű kavicsokat az érdeklődők hozzák majd magukkal. Szerdán, augusztus 12-én a robotika szerelmeseit várják a könyvtárba ugyancsak 10 órától, míg csütörtökön és pénteken kézműves dekorációkat készíthetnek majd az odalátogatók, többféle technikát is ki lehet majd próbálni. A Mikka-Makka gyermekkönyvtári részlegben tartandó programokon a részvétel beiratkozáshoz és jelképes 500 forintos belépőhöz kötött. Lássuk, hogy mi mit választottunk az igazi slágerek közül az elkövetkező percekre itt a 100,4 Rádió egyen. Hamarosan megszólal az Abrakadabra, Lady Gaga sosem múló sikerének kulcsa, és itt lesz Medúza is a Piece of Your Heart-tal, előbb azonban jön a Stolen Dance a Milky Chance-től itt a Daily Mix-ben.

Ez a 100,4 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Válogatás kiállítása tiszteleg a Magyar Fotográfia napja előtt a Balassi Bálint könyvtár Salgótarjánban. A Gócs József kiállítása augusztus 4-én nyílt a Bóna Kovács Károly galériában. A tárlatot Orbán György grafikus művész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A felvételeket egészen a Magyar Fotográfia napja augusztus 29-e előestéjéig lehet megtekinteni a könyvtár nyitvatartás idejében. Nálunk nem fotók, hanem hangok tűnnek fel itt a 100,4 Rádió egyen, hamarosan például Taylor Swifté, de Katy Perry igazi mai slágerét, a Lifetimes-t is meghallgatjuk. Előttük azonban a szombat délutánt Wise és Lenaya felvételével folytatjuk. A Daily Mixben már forog is a Stars.

Ez még mindig a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Lassan a végéhez közeledik a 6. Zentenyár Szabadtéri Színházi Fesztivál Salgótarjánban. Már csak 3 este áll azok rendelkezésére, akik csillagfényes égbolt alatt szeretnének színházazni. Ma este a Kölcsönlakás című vígjátékot játsszák a főtéren, hétfőn 20 óra 30 perctől pedig a Veszprémi Petőfi Színház érkezik az István a Király című rockoperával. A Zentenyár augusztus 12-én, jövő héten szerdán este 8:30-tól a Szép nyári nap című Neotom musical-lel zárul. Outside, ez pedig már a következő igazi mai sláger címe lesz, amely a 100,4 Rádió 1-en szólal meg szombat délután. Jön Calvin Harris és Ellie Goulding felvétele itt a Daily Mixben.

0: Továbbra is csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en. Aszfaltcsere miatt teljes szélességében felbontották a 21-es út új elkerülő szakaszát Salgótarjánban a sportcsarnok és a kórház melletti felüljáró szakasz között. Itt lassabban lehet haladni. Továbbra is zajlik a közműjavítása a Pécskő úton, ez félpályás útszűkülettel jár, illetve felbontás miatti útszűkületre kell számítani a Beszterce lakótelepen a Sebai úton, az Ybl Miklós út kereszteződésében. A városon áthaladó közút egészen pontosan a Rákóczi út aszfaltjának cseréje továbbra is tart, a december 8-a tértől egészen a Csokonai úti elágazóig. A Rákóczi utat a Megyeháza bejárata és a tűzoltóság közötti szakaszon teljes szélességben lezárták, a Meredek és a Pécskő úton lehet kerülni. A Vásártérre az úgynevezett üvegfúvószobornál lehet behajtani, ott pedig megváltozott forgalmi rend fogadja az arra autózókat. A Rákóczi úton a megyei rendőrkapitányságtól délfelé haladva több helyen egy sávban lehet csak autózni, a váltott irányú közlekedést jelzőlámpák is irányítják, kisebb torlódások előfordulhatnak. Mi pedig a Guru Josh Project felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en, ott, ahol csak igazi mai sláger megy, ez pedig az Infinity.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol szombat délután is csak igazi mai sláger megy. Emlékezni és közösen együtt mozogni invitálja a salgótarjáni sízőket az a baráti társaság, amely egykori neves sportolókból áll. Van még idő felkészülni a második alkalommal életre hívott sportbaráti találkozóra, hiszen szeptember 19-én szombaton rendezik majd meg. Az Eresztvényi Látogatóközpontban ott lesz Pityubá, Oti Fati, Beket Zsuzsa, Vince Viki, Ritzler Judit és Papildi is, és reményeik szerint még sokan, akik az egykori Petőfi DSE vagy más szervezet révén sikereket szállítottak a városnak. Olyanokat is szívesen várnak, akik csak sztoriznának, sétálnának, vagy régi fotókat nézegetnének. Még egyszer tehát szeptember 19-ére várnak minden érdeklődő síelni szeretőt a salgótarjáni síelők a második sportbaráti találkozójukra Eresztvénybe a látogatóközpontban.

0: Ó, igen, ez már az a szignál, ami azt jelzi, hogy véget ért a Daily Mix itt a 100,4 Rádió 1-en. A zenei felhozatal azonban továbbra is igazi, ma is slágereket tartogat majd nekünk a következő órára is. Egy órától vételkörzetünk legfontosabb és legfrissebb híreinek összefoglalójával várjuk Önöket, azt követően pedig jön újabb 60 perc, amit egy nagy slágerrel indítunk. Ezzel az igazi mai slágerrel, Hurts és Purple Disco Machine Wonderful Life-jával indítjuk majd az újabb órát itt a 100,4 Rádió 1-en. Én azt mondom, érdemes lesz velük maradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Közel 1 milliárd forint támogatás érkezik a nógrádi falvakba. Elfogták a Vanyarci sorozattól vajokat. Jó reggelt kívánok, Lakatos Kati vagyok. Hozom a részleteket. A Magyar Falu program két idei pályázatának eredményeit is kihirdették a napokban, mely alapján Nógrád vármegye falvaiba összesen több mint 930 millió forint támogatás fog érkezni. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, illetve önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzésekre Nógrád vármegyéből 24 település pályázott sikeresen, melyeken összesen bő 442 millió forint támogatást nyertek el. A települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése című pályázaton 19 nógrádi település szerepelt sikeresen, összesen 490 millió forintnyi forráshoz jutottak. Ebből az összegből utak, járdák és vízelvezető rendszerek fognak megújulni. Az ország több vármegyéjében, köztük Nógrádban is szüneteltetik az országos jégkármérséklő rendszer, azaz Jéger működését, közölte múlt csütörtökön az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Felmerült ugyanis a kérdés, hogy lehet-e összefüggés a csapadékhiány és a rendszer között. A tárca emiatt úgy döntött, kikéri a gazdák véleményét. Egy reprezentatív felmérés elvégzésére kérte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. A megkérdezett gazdák 66,1%-a a Jéger működésének szüneteltetését támogatja. Szűkebb régiónkban a megkérdezettek bő 60%-a támogatja a rendszer leállítását. Azokban a megyékben, ahol a többség a Jéger működtetését támogatja, a rendszer tovább működik, hangsúlyozta a minisztérium. Nem ivóvízzel, hanem a város egyik kutyából nyert vízzel locsolják a növényeket és az utakat Salgótarjánban, mondta Krejcsi Bálint polgármester a közösségi oldalán megjelent videóban. A városvezető azután tisztázta a helyzetet, hogy a közösségi médiában elterjedt, hogy a megye székhelyen a hálózatból vett ivóvízzel végzik az utak locsolását. Krejcsi Bálint kifejtette, a szóban forgó, a bányamúzeum közelében található kút több évtizede lát már el különféle közfeladatokat a városban, és bár fogyasztásra nem, a növények és az utak locsolására kiválóan alkalmas az innen nyert víz. Kiemelte továbbá, a bányamúzeum föld alatti részébe folyamatosan betör a víz, melyet szivattyúzni kell, ez pedig évente több millió forint kiadást jelent az intézménynek. A kútból való vízkivétel azonban az oda beáramló vízmennyiségét is csökkentik. A polgármester arról is beszélt, az utak locsolásával nem csak a hőérzetet csökkentik, de ahhoz is hozzájárulnak, hogy a nagy melegben az úttest ne vájúsodjon ki hamar. Három különböző lopási ügy végére tettek pontot néhány nap alatt a Bátonyterenyei rendőrkapitányság nyomozói a múlt héten. Múlt szerdán délelőtt Mátraverebében egy postai kézbesítő épp csomagot adott át egy címzetnek, amikor egy 38 éves helyi férfi kinyitotta a postás autó ajtaját és ellopta a kézbesítő hátizsákját. A nyomozók rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették a tettest. Ugyanezen a napon a délutáni órákban Bátonyterenyén egy parkolókamion nyitott vezetőfülkéjéből pénztárcát, két mobiltelefont, valamint forintot és eurót loptak el. A nyomozók hamar azonosították az elkövetőt, egy 28 éves bátonyterenyei nőt, akit elfogtak, majd őrizetbe vettek. Másnap ismét Mátraverebében kellett intézkedni egy betörés miatt, melyet egy 15 éves fiú követett el. A fiatal kihallgatása során nem csak ezt a bűncselekményt ismerte be, hanem további a faluban elkövetett lopásokról is vallott. Artpikniket rendeznek augusztus 8-án, szombaton az idén 31 éves Czeredi Kortárs Nemzetközi Művésztelepen. Fürjesi Csaba, az Art Colony Czered művészeti vezetője az MTI-nek elmondta, hogy az Art Komplexben délelőtt 10:30-kor lesz kapunyítás, a Galéria 23-ban pedig 11 órakor nyitják meg a V4-es nemzetközi képzőművészeti kiállítást. A templomban kora délután mutatják be a Nemzetközi Szobrász Szimpózium résztvevőinek kiállítását. A művésztelepen 15 órakor Petrovics Ferenc, kerület polgármestere és Fürjesi Csaba nyitja meg az Art Pikniket. A kis színpadon délután az Ad Hoc Quartet lép fel. A Röng Színház színpadán a Latte Mafiato Salon Jazz Band mutatkozik be az Esti Házastársas című színházi előadás előtt. Feljelentést tett az Integritás Hatóság 3 Nógrád vármegyei halastóberuházás kapcsán, vette észre a 24.hu. Az összesen mintegy 450 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósult projektekről esettanulmányt készített a hatóság. Ebben azt írták, kiderült, hogy a kedvezményezett 2016 és 2023 között nem rendelkezett hallgazdálkodási joggal és engedéllyel. Ennek ellenére halértékesítési számlákkal igazolta a támogathatóságot. 11 esetben a beszállítók függetlensége nem volt igazolható a kedvezményezettől, ezekben az ügyekben összesen nagyjából 623 millió forint értékű számlát állítottak ki, és mintegy 311 millió forint támogatás kapcsolódott hozzájuk. A vizsgálat eredménye alapján az Integritás Hatóság szabálytalansági eljárás lefolytatását kezdeményezte, valamint feljelentést tett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása elkövetésének gyanúja miatt. Egy napon belül elfogták a rendőrök azt a három fiatalt, akik kiraboltak egy idős férfit Salgótarjánban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy figyelmes vagyonőr múlt péntek délután tett bejelentést a rendőrségre, miszerint a vásárcsarnok biztonsági kameráinak visszanézése során talált egy felvételt, amin az látszik, hogy kicsivel éjfél után a csarnok előtti padoknál három fiatal bántalmaz egy idős férfit, megütik, földre rántják és elveszik a táskáját. A salgótarjáni nyomozók adatgyűjtésének eredménye a kórházban megtalálták a 75 éves salgótarjáni férfit, akit a felvétel tanúsága szerint bántalmaztak és kiraboltak, amelynek következtében súlyos koponyacsont töréssel szállították kórházba. Az ügy felderítésére és az elkövetők elfogására létrehozott nyomozó csoport rövid időn belül azonosította a súlyos bűncselekmény tetteseit. Közöttük ketten még gyermekkorúak, egyikük pedig már felnőtt. A hatóság tagjai a 19 éves lányt, valamint a 13 és 19 éves fiút még aznap este elfogták és előállították. Mindhármukat csoportosan elkövetett rablás büntette elkövetése miatt hallgatták ki. A 19 éves gyanúsítottnak emellett súlyos testi sértés miatt is felelnie kell. Az ország minden településén legalább elsőfokú vízkorlátozás vált szükségessé, közölte a múlt hétvégén a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A védelmi munkacsoport a hétvégén megállapította továbbá, hogy az ország 113 településén kettes fokú vízkorlátozás elrendelésére van szükség. Ez Nógrád vármegyén belül több mint 500, a vármegye nyugati felén található települést érint. Második fokozatú vízkorlátozás életbe lépésekor a nagyobb, napi 10 köbméternél több vizet fogyasztó gazdálkodó szervezeteknek legalább 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztásukat, ez alól csak az élelmiszeripar jelent kivételt. Bronzérmet szerzett a Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság országos döntőjében a Salgótarjáni Strandépítők BHC férfi csapata. Múlt hétvégén a Gárdon a csoportkört a második helyen zárták. A tarjáni kézisek végül a Győri Eto Uni FKC gárdájával játszottak a bronzéremért, melyet egy 2-0-ás győzelemmel sikerült megszerezniük. Ezüstérmet szerzett a magyar váltóval az egyetemi világbajnokságon a salgótarjáni tájfutó Mag Viktória, Portugáliában, Villarreal városában. Sprintváltóban két magyar négyes is rajthoz állt. Mag Viktória az egyes számú váltóban szerepelt Koren Anikóval, Nagy Péterrel és Bújdosó Zoltánnal közösen. Mag Viktória, aki korábban a salgótarjáni Dornyai esében nevelkedett, ma pedig az SBTC-t erősíti, egyéniben is szépen helytált. Középtávon a 10. helyen, míg sprintben a 15. helyen végzett. Túlnyomóan napos lesz az ég ma Nógrád vármegyében, csapadék nem várható, a maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is verőfényes napsütésben lehet részünk, szinte egyetlen felhő sem lesz majd felettünk. A hajnali órákban 12-15 fokig süllyedhet a hőmérséklet, később 30-31 fok várható. Hétfőn is jellemzően napos időben lehet részünk, esőre akkor sincs kilátás. Reggelre 14-16 fokig hűlhet a levegő, délután 33-34 fokot olvashatunk le a hőmérőről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Andó Ákossal. Csak igazi mai sláger megy.

Ez még mindig a 100,4 Rádió 1 és a Lászlókat köszöntjük ma, vagyis augusztus 8-án szombaton. A szláv Ladislav Vladislav névből fejlődött Ladisló, Lacló, Lacló, László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Egyébként a 2000-es években a László a 13. leggyakoribb férfi név. Lássuk, hogy milyen érdekességek fűződnek augusztus 8-ához. 955-ben e napon Augsburgnál a kalandozó magyar őseink vereséget szenvedtek első Ottó német-római császár seregétől, ez a vereség hozzájárult a kereszténységünk felvételéhez. 1840. augusztus 8-án a Pesti Magyar Színház állami tulajdonba került, így az addig a vármegye által fenntartott színház országos intézmény lett, ezután pedig felvette a Nemzeti Színház nevet. Ez az elnevezés 1840. augusztus 8-án Erkel Ferenc első operáját, a Báthori Mária ős bemutatóját hirdetve jelent meg először a színpadon. 1991-ben pedig ezen a napon dőlt össze a varsói rádióantenna, a világ legkarcsúbb építménye. 2008. augusztus 8-án pedig kezdetét vette a 29. nyári olimpia Pekingben. A helyiek 08-08-08-al hirdették az eseményt, mint hogy Kínában a 8-as a legnagyobb szerencseszám. Lássuk, hogy kik születtek augusztus 8-án. 1937-ben Dustin Hoffman, kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész, producer, az új Hollywood legendás színész generációjának tagja. 1953-ban Nigel Mansell, brit autóversenyző, a Forma 1 92-es világbajnoka, 1984-ben pedig Michelis Norbert, magyar autóversenyző, 1998-ban pedig Shawn Mendes, kanadai énekes, dalszerző. És lássuk, hogy kiktől kellett búcsúznunk ezen a napon. 1900-ban Emil Skoda csehgépészmérnöktől, a Skoda művek jármű és fegyvergyár alapítójától, 2022-ben Olivia Newton-John négyszeres Grammy-díjas angol-ausztrál énekesnőtől, színésznőtől, 2024-ben pedig Boros Lajos magyar zenésztől, rádiós műsorvezetőtől, aki író, újságíró is volt. Hamarosan itt lesz velünk az igazi mai slágerek közt Tóth Abigail és Accent, valamint Camred. Egy-egy felvétel előttük azonban jön Enrique Iglesias, Sean Paul, December Bueno és Gente de Zona csípő rázásra invitáló nyári slágere, a Bailam.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a 100,4 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és lássuk, hogy mitől különleges augusztus 8-a. Ma tartják ugyanis a Nemzetközi Macska Napot, amelyet 2002 óta ünnepelnek világszerte az állatvédő szervezetek kezdeményezésére. Jó magam is évtizedeken át éltem és élek macskákkal, szóval kókusz, ez a te napod. Kulturális emléknap is a mai Kölcsey Ferenc születésnapján, a himnusz szerzője születésnapjához kötődően Tasnádon ma megtartják a 17. Kölcsey emlékfutást. Demeterben Kölcsey szülőhelyén koszorúzással emlékeznek, a debreceni Kölcsey központban pedig a 18. országos népművészeti kiállítás látogatható a Bényi galériában. Mi pedig Rihanna felvételével folytatjuk a szombat délutánt itt a 100,4 Rádió 1-en. Jön az S&M.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger megy a 100,4 Rádió 1-en, és benne ejtsünk néhány szót a várható időjárásról is. Ma napközben a tegnapitól lényegesen jobb időre és 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. Az északi, északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk vagy erős. Lady Gaga lírai mai slágerével folytatódik a szombat délután itt a 100,4 Rádió 1-en, jön a Shallow.

0: húzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Bizony, már csak néhány perc és eljön a 14 óra, amikor is menetrendszerűen érkezik a programajánló a hétvége hátralévő részére. Én megköszönöm az elmúlt két órányi figyelmüket, maradjanak a 100,4 Rádió 1 mellett, találjanak nálunk továbbra is sok-sok felcsendülő kedvencet. Kashmir igazi ma is lágerével, a Wild Ride-dal kívánok további szép munka vagy pihenő napot mindenkinek. Andu Ákost hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: This is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Már csak néhány estén várja az érdeklődőket a Zente Ferenc Színház szabadtéri színházi fesztiválja, a 6. Toyota Sagutarján Zente nyár. Ma este 8:30-tól a Zente Ferenc Színház nagy sikerű vígjátékát, a Kölcsönlakást tűzik műsorra. 3 titkos randevú, 1 kölcsönlakás és 1 prűd meseírónő. Vérből vígjáték, tele félreértésekkel, titkolt afférokkal és őrült helyzetekkel. Ez a Kölcsönlakás. Az előadásra jegyek a Zente jegyirodában és online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon kaphatók. Vasárnap reggel 9-től délután 1 óráig ismét megrendezik a Palóc placot a balasagyarmati Palócligetben. A látogatókat ezúttal is helyi termelők és kézművesek várják majd portékáikkal, többek között friss nyári gyümölcsökkel, mézekkel, szörpökkel, lekvárokkal és egyedi ajándéktárgyakkal. Ezúttal is lesz bolhapiac, a finom ebédről pedig a Duci csapat fog gondoskodni. Különleges estére invitál mindenkit augusztus 12-én szerdán a Sagutarjáni Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület. Aznap nem csupán az év egyik legnagyobb csillaghullása várható, de részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni a kora esti órákban, közvetlenül napnyugta előtt. A résztvevőket este 7 órára várják a Medves Hotelnél, ahonnan 10 perces erdei sétával jutnak majd el a Medves fensíkra. Hozzátették ugyanakkor, hogy nincs kötelező menetrend, így az eseményhez bármikor lehet csatlakozni, csupán egy vastag plédet, polifómot vagy hálózsákot kell hozni, hogy minél kényelmesebben lehessen fürkészni az égboltot. A rendezvényt éjszakai piknik és borkóstoló is színesíti majd.
3: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB és fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszúdal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight! Rádió 1!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok? Nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jókat. Sokáig fenn maradt.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád ma már kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát mára hol? Úgyhogy fel is teszem a kérdést, Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0623 111 111 a számunk. Fastboy, Good Life, ezt hozom most a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer López a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen. 8-tól 2-ig.
0: Szorgalomból? Vagy nem engedett
1: telefon? Bevállaltam. Én vagyok a vezető, a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam. Most bevállalom.
0: Mész az Zóti buliba este?
1: Szantfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy
0: ja.
1: Arra készülünk.
0: Oh.
1: Sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél ezek szerint.
1: Hát, szó.
0: Na ezt most neked küldöm, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4 óra előtt járunk egy kicsivel, a következő órára is felsorakoztak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kezdésként például Taylor Swift, aztán Calvin Harris is itt lesz. Az egykori szerelmes pár összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is, nem sokára szétnézek az üzenetek között, 0620-311-111 a számunk, 5 órától pedig Cookie Mix-el majd, Before Party Show, Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kismerti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy...
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy...
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában...
1: Üzsel.
0: És ha strandon hamburgert rendel, azt mondja mindig...
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkosít, aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz. Az igen.

0: Time.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Party Rock!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. DJ Oti Show-jára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizsek között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem a több mint 3 kilométeres torlódás. 0620 311 111, ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégéjén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a Lehűlés, Rádió 1-esek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai appokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd. Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra enyhül az idő.

Kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban, aki akkor is ott van a sláger listák élén, amikor éppen nem ő maga énekel, okos és tehetséges. Jelenleg a top 10-ben van a világ sláger listáin Shakira Burna Boy dala Die Die, aminek Ed Sheeran az egyik társszerzője, és azt mondom, hogy Cat's Eye Animal dalát is ő írta többek közt. Hát elképesztő a fickó. Pereg a jogdíj, pereg, ezt is mondhatnám. Ed Sheerant hozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye kétórás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Berti voltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket.

0: Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kívánok mindenkinek, Jörém és Soraim, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igazi imáslegereket megszakítás nélkül, Bifa Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc notam, hogy jól mondtam. Bambore ez a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz! Jó hírem van, 15 percig nem beszélek.

Magyarországon nem csodálom, tényleg nagyon jó. Német, ich bin Kukija, das ist gut, ja, zusammen, ja. Kamád érkezik, és jöjj, yourself. Ez a legújabb dal tőle, s nem mixelek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Before Party Show, Summer Edition. Akhja, Kukikám, mixeljél! Oh, de jó ez! Allez, coquille, allez.

Zsolikó, hirdetek nekem, óriási zenéről van szó, és van egy jó hírem, 15-től 19 óraig mixelek tovább az igazi más legereket nektek, mert igen, Before Party Show, Summer Edition, hölgyeim és uraim, ha nem szép az élet, dehogy nem, gyönyörű!

0: Bizony, gocsi. Szombat ez a szem címe, csak szólok, nem mindegy. Hamarosan új remixerek nektek, ez igazi mes legereket. Érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió 1 szülinepi fesztivál. Úgy hívják, hogy Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre, és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ez ima is legjárt, mert jó volt Martin Garrix, Butterflies, de ez még sem érkezik, az isteni Accent, Sera, Misha Mirrel együtt, a szám címe Don't Leave. Sokon szeretik, nem csodalom, sokon is kérik a kívánság műsort, azt a dalt, és a kívánság műsorról van szó, nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim, hogy 19 órától 20 óraig ti lesztek a zenei szerkesztők. Jó, de hogy mondtam, jön akkor Accent, Don't Leave, és nincs mese, 19 óraig bulizunk, Before Party Show, Summer Edition, alle hop, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, ritmus, tempo, ritmus, tempo, Cookie adja neked a tempót.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Prometheus című számmal. És jól sikerült, a számcím nem változott, Prometheus. Most érkezik egy úri ember, aki egy évvel ezelőtt ott volt a Rádió 1 Szülinépi Fesztiválon, igen, Gabri Ponte. Otthon mellettes Jean-Paul és Nati Natasha. Born to love ya! Az a tipikus zene, mikor esetleg rossz kedved van, bekapcsolod azt a dalt, és elfeledtesz minden, de tényleg. Jó kis energia van benne, most ez a divat az energia, szóval pozitív energia küldöm nektek a Rádió 1 stúdióból, jó? Érkezik akkor Gabri Ponte, Jean-Paul, Born to love ya! 19 óraig mixelek nektek az igazi majslágereket, ne tessék csinálni semmi, csak érvezni azt a jó kis Before Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: Life 25, al Montaco Key, Wonderful Life. Ok? Ok.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Mert a három DJ legenda

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgassd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió1! Indul a Rádió1 kívánságműsor Kukival és az

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém, haló.
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia.
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, most már nagyon jó, tehát jöttünk haza egyhetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen.
1: Jó sikerült?
2: Ó, eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérte tőlem az új Jennifer Lopez és David Guetta-val együtt a Save Me Tonight, ez a szám címe. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak. Mert egyszer-kétszer ők helyettestettek minket a munkába.
1: Ja, értem.
2: Most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
1: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát el, és jó pihit kívánok neked. Ma estére, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy hívtál, szia. Érkezik Jennifer Lopez, David Guetta-val együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió Egyen.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623 111 111. Remény most kicsoda. Halló, halló.
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó, jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni! Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marha pörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marha pörkölt, az jó. Na, figyelj, ma éhes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgő számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem, ennyi.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen! Szia, Kuki!
1: Ciao, szia! Ciao. Érkezik a korás saját dalunk, Kanyar Elgüt, a szem címe Fire, itt a Rádió Egyen! Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kárner!
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk!
3: Ez pedig a Fire!
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy!
0: Ez a Rádió Egyen!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni? Ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána fakulunk, és azt mondják haza.
1: Jó, van, oké. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnél kérni tőlem közben? Mesélj.
2: Egy Mabel.
1: Ó, nagyon jó, a szemcímet Don't Call Me Up. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek, neked.
1: Köszönöm.
2: Kicsit
1: oké. Akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Oké, kukiz,
1: szia. Ciao, szia. Érkezik nálunk a Comable, igen, és a szemcíme Don't Call Me Up.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az időre, nek fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki mindjárt kiderül. Halló, halló!
2: Szia, Kuki Dávid vagyok!
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk, és akkor ugye a rádióba köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, akkor boldog születésnapot kívülünk neki, hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jól viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem?
2: Természetesen.
1: De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék külni ezt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldem én még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig.
1: Ja.
2: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este Balatonkenese személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
3: Hi, I'm Ava Max. I'm Ava Max.
0: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
3: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki se nyílik az ajtó.
2: Így van.
3: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
2: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lopni, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami

0: középpontosággal működik. Olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
1: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerára, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
0: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői, és egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni könnyen.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkó!
6: Diszkósít!
2: A Rádió Egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma teljesen félőben vagyunk, hiszen DJ Otin vagyunk, de itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányk, milyen tisztelt nagy jön a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, de nem félőben, élőben vagyok, eljutam az Otinról, most tolok egy kicsit, aztán megyek vissza, és köszi mindenkinek, aki már ott van az Otin, és eddig is ott volt, mert tök jó volt a buli.
7: Kamus, na mindegy. Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, valóban én már kettőtől kint voltam, és vagyok is az Óbudai nagyréten, mert hogy zajlik már a

0: mutatni úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő képessége óránként 16 ezer, hát az nagyon-nagyon necces magyarán. Minimum 4 óra kell ahhoz, hogy mindenki bejusson, és most már azért ezen túl vagyunk, az zajlik a show, DJ Oti a színpadon.
1: Most viszont induljunk nem retroval, nem coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen, nem rólad van szó, nyugodj meg, Drakuláról van szó egyébként.
0: És hát az jó, Drakula, igen.
1: És mi hasonlítottak egymásra, nem?
0: Mennyiben?
1: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tamei Impalával indulunk, és a Drakulával DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: alias Carlos, és Buri M. Brigitta, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem egyébként, mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg rosszul talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát ez szól R&B, utána igen,
2: nem,
1: utána viszont house zene volt, Stardust-tól, és most a Milky-től meg a David Guetta, tehát a Milky-t nem tudom ki, a David Guetta, tehát igen, Just the Way You Are,
0: nem Diana Ross volt, hanem csak a Kandem,
1: igen, egyébként tényleg igazad, és látod, hogy tudja,
2: nagyon vágja,
1: végre figyelsz,

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondják félőben, mert hogy mindenki kint van egyébként. Igen, hát az Óbudai nagyvétel.
1: Ott vagyunk amúgy, ott. Én eljöttem élőben.
0: Nem,
1: Én már egy voltam.
0: Nem mindegyik hazudik, ott vagyunk, és ott is leszünk.
1: Tényleg hazudtam 12:59.
0: Igen.
1: Én is vagyok élőben.

0: hogy új retro cover.
1: Nem. Új, erős és retro cover.
0: Új, erős.
1: Erős, fekete cover. Ez vagyok én. Na, én, és mielőtt egyébként ide be tudnék állni, lesz egy ilyen nagy Classic House Arena, na ott viszont én kezdek majd, úgyhogy fölteszem majd egy picit magasra a labdát, hogy a srácok le tudják ütni.
2: Újdonsággal megyünk tovább itt a rádió. Egyen Jugel, French Montana, David Guetta, illetve Aiden Martin, és a Shine Apple elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a YouTube csatornára. Most viszont meghallgatjuk itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Disco City Radio show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új, mi mindent játszunk, mi vagyunk a Disco City, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el, az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztél a szádba, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor itt felészem, és mondja, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolgot, amit egyébként csak akár csinált
0: eredetileg. Tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De majd lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát ez csak akár azt szerintem szinte
0: egyébként senkinek. Diana Ross, most láttam egy rövid ideig, volt, vagy Pilzenben volt egy show. És nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, miért pedig külföldi jó. Akkor ott volt, és zseniális volt. I Coming Out, az a kezdet, nagyon jó volt a show. De tényleg nagyon jó volt.
1: I Coming Out,
2: az retro.
1: Azt a tényleg
0: nem. Viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el, DJ Junior a Disco Sheetben.
1: Retro.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Retro?
0: Csak igazi mai sláger megy. DJ Junior a bárján terül, és velem Hambai PG-vel.
1: Mert a Juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
0: Az van, persze.
1: Na, és ezekből nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az óbudai.
0: Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem, egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah Per 2 az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on. A másik van, ez a Laura Brenningen, az van 600 ezer. Meg,
1: jó,
0: a,
1: hát az
0: meg
1: az
0: a Albano Romina Power felicsítás.
1: De
0: szóval
1: tudod miért?
0: Szeretik, akarják.
2: Én tudom, hogy miért amúgy.
1: Igen, én is.
0: Na miért?
1: Hát mert öreg.
0: Ja.
1: Én ezt inkább szebben mondanám,
0: junior.
2: Hogy ez erre a szarára, mert ugye mennyi az 1 millió?
0: 1 millió 6.
2: Az a szara, hogy ez azért van annyi, tehát azért van mögött ennyi szám, mert minimum 3 generáció már felnőtt rá, tehát.
0: Akkor várjál, régebbi dalokat kell feldolgozni, ez a megoldás is még nagyobb nézettség.
1: Haverodnak biztos be fog jönni, mostanában szereti a DJ ilyenek zenéket játszani.
0: Nem tudom még eldönteni, hogy ez új vagy cover, de diszkosít, és sorry.
1: Neki jó lesz.
3: Pentru vechi, solo spiagente.

0: DJ, ott is ismerem csak.
1: Na, őről beszélek. Na, ő viszont DJ. Na,
2: én még akkor voltam NDK-ban, még régen onnan ismerem.
1: Egyébként az afterre lehet jönni, hogyha valaki akar.
2: Így van.
0: És az oda hogy tud jönni egyébként? Oda is most sokat kell várni?
1: Nem, hát addigra már benn van mindenki. Ja. Hát igazából, aki 3-11-kor érkezik, ott nem lesz már több tízezre sem tömeg, tehát magyarán bárki érkezik bulizni a nagy show után, jöjjön nyugodtan, várjuk szeretettel. Ugyan hajó nincs, csak hajópotló busz, azzal el lehet jönni egészen a hídig.
0: Hajó, ha nem jó, ugye ma este DJ Oti, utána én még érkezem, jó magam, Hambai Pizsi ötteményre, ezzel búcsúzom, ameddig a Földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pizsi voltam, szevasztok.
1: Én pedig azzal búcsúzom, hogy várunk mindenkit szeretettel ott. Az a biztos.
2: Szóval after party a diszkosi DJ-kkel, ha jól emlékszem, hogy 22:30-22:45 környékén kezd Hambai Pizsi, 1 óra 20 perc után a Bárány Attila, utána a DJ Junior 1 óra 20 perc, szóval külön diszkosi helyszín lesz, tehát a DJ Otin, várunk mindenkit nagy szeretettel oda, és most búcsúzunk ezúttal, ez vadonatúj gyerekek, én játszottam a Made in Ibizán, és imádták, Jugel, Millie, La Britney. És ez a Stay Sexy, ez egy jó dal szerintem, egy jó kis tribal house-dal. Ezzel búcsúzunk itt a diszkositben, holnap este 8-kor újra jövünk, szava!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indul a szombati külön kiadásunk, amelynek a csúcspontja, ne felejtjétek, Tiesto guest mixe lesz majd éjfél után, az első órában pedig szokás szerint a Loving Arms mixel. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bízom benne, mindenki bírja még a nyarat, bár hogyha jobban belegondolunk, már nem olyan túl sok van belőle. Na minden esetre nem szabad csüggedni, mert jó zenéket hoztam el nektek ezen alkalommal is. Itt is van az első, ami Bibi Rexa és Fate lesz közöse, a New Religion. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban és jó zenékben Juhász Gerivel és velem a

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött, apropó Martin Garrix, ő is ott volt ugye idén a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, készített egy újabb közös zenét a U2-val, ennek Fireflies a címe, és The Edge a U2 gitárosa, ott is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valami nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék, amik már megjelentek, ilyen a Gordo és a Loco Loco is, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Szóban a Rádió Egyen. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira sok zene stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyira stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabbja, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezen megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Disney Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: a lemezjátszói mögött, aztán Newfik jön 10-től, Antonio 11-től, és ne felejtjétek, Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után. Most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek mondjam, marketingben, mert ugye szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetben nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei műsor.
0: Ennyit a DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Szóval az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal megyünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is.

0: Fisher. Egy fantasztikus közös dalban ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ez Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradtan.
0: Ez a lényeg, Andi, és akkor jó bulit, jövő héten folyköl.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok!
0: Newvik, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Let's get down to business.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, innentől New Week-é mind a két lemezjátszónk. Szevasz, New Week!
2: Szevasz, Geri, hát ha az enyém, akkor ezt viszem is haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk, Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet, tartsatok velünk! Oh.

0: New Week 11-től Antonio a lemezjátszóknál, és ne felejtjétek, éjfélkor indul Tiesto várva várt egy órás guest mixe. Ti pedig megjártátok nemrég Ibizát, milyen volt, mesélj?
1: Ó, zseniális, gyors, hirtelen, nagyon-nagyon-nagyon nagy dinamika volt, tehát ott azt át kell

De egyébként tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, és örülök, hogy ott lehettem. Hát nagyon-nagyon sok jó zenét hallottam, és többek között egy Alex Kenji is befigyelt egyébként, ami itt nálunk itt a rádió egyenesen. Úgyhogy a Bumble ott is dübörögött ezzel, úgyhogy itt a rádió.

0: feleségeddel nemrég Ibizát, és hát ahogy érzem, Ibiza szelleme az kicsit még itt van velünk ma este.
1: Hát a szellemektől kezdve mindent hoztam magammal, de tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális, tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Cox-ot, a Swedish House Mafia-t, Nakadai-t, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fért bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriási szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life, itt a

0: és a Rádi MC jön?
1: Így van, nem is akárhogy én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, de mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekesség, hogy ez a felvétel a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett sehonnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Run DMC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban a Rádió 1-en, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása New Week, te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: Megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Antonio. Antonio. World is Mine Radio
2: Show starts now. Így van, innentől Antonio Mixel egy óra múlva, éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mixe. Hello, Anti!
3: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World Is Mine Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este! Deep.

0: És egy kollégán Christopher zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este, éjfélig Antonio a lemezjátszóknál, éjfél után pedig indul Tiesto egy órás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blondisnak az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió 1-es a World is Mine Radio Show, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között Nini Antónió mixel, innen merre mész majd tovább?
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót, amikor vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, nekem van kamionos jogosítás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Van. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Tiesto.
1: Tiesto!
0: World is Mine radio show starts now. Is mine.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiesto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiesto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiesto.

0: Atya úristen, micsoda zenék voltak itt az elmúlt egy órában Tiesto Guest Mixében, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ezt a szettet is visszatudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixer.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat. Sziasztok!
1: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondolta megfélem még egy igazi mai slágerléstől, ezért pörgött a biznisz. A fogyarásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a legnagyobb kedvencek, hazai a külföldiek egyaránt, csak itt a rádió egyen.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás éppen, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön az igazi mai slágerek között, ez az egyik legnagyobb nyári favorita Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Loi, David Puentes és a

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,